0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Külföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Minden együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van. A Gaga vele.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
2: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok ihlették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Pársak utca 14.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
16: ismét lágere.

0: piacon.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasológépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
5: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
10: Most először Csíkszeredában.
11: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
12: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
13: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
14: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
15: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
14: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
16: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Viszonylag enyhe a reggel a dens körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök, és vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román és a magyar labdarúgó válogatott is. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Brüsszel felszólító levelet küldött Romániának és további 17 uniós tagállamnak, amiért nem jelentették be az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó uniós irányelv teljes körű átültetését. A tagállamoknak július 17-éig kellett átültetniük a szabályokat a nemzeti jogrendbe. A szabályozás többek között előírja a fogyasztók számára az energiaszolgáltató szabad megválasztásának jogát. Az érintett országoknak 2 hónapjuk van válaszolni és orvosolni a feltárt hiányosságokat. Ha a válasz nem kielégítő, a bizottság indoklással ellátott véleményt adhat ki. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murechen. A PNL, az USZIR és az RMDS által támogatott kabinet 16 minisztériumból állna, és 3 miniszterelnök helyettese lenne. A javasolt miniszterek közül 10 a korábbi Bolozsán kormányban is tisztséget töltöttek be. Az RMDS 3 tárcát kapna. Táncos Barna miniszterelnök helyettesként a mezőgazdaságot, Cseke Attila a fejlesztési tárcát, Ötvös Koppány Bulcsú pedig a kulturális minisztériumot vezetné, az igazságügyi minisztériumot függetlenként Andrea Kis kapná. A miniszterjelöltek meghallgatása és a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás a jövő hét elején várható. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja. A leállás tegnap este 10 órától hétfő hajnali 2 óráig tart a tervezett karbantartási munkálatok miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szünetelne az orvosi ellátás vagy a gyógyszerek kiadása. Az egészségügyi szolgáltatók ez idő alatt offline, vagyis a rendszerhez való kapcsolódás nélkül rögzítik az adatokat, amelyet később továbbítanak. Kihirdette az államfő a törvényt, amely eltörli a középiskolák különfelvételi vizsgájának lehetőségét a 9. osztályban jelentkezők számára. A 2023-as tanügyi törvény szeptember 1-től lehetővé tette volna, hogy a középiskolák az országos képességfelmérő után a 9. osztályos helyek legfeljebb felére különfelvételit szervezzenek. A rendelkezés eltörlését a szenátus szeptember 8-án döntőházként megszavazta. A módosítás nyomán az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell meghatároznia a felvételi szabályokat. Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román labdarúgó válogatott. A trikolórok 2-1-re kikaptak Svédországtól György Hágyi második szövetségi kapitányi időszakának első tétmérkőzésén. A válogatott hétfőn Bosznia-Hercegovina ellen folytatja zárt kapus mérkőzésen. Kikapott a magyar csapat is a Puskás arénában 1 góllal Ukrajnától. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, egy ukrán játékos piros lapot kapott, majd a két csapat játékosai és a kispadok is összekaptak, a lelátóról pedig tárgyakat dobáltak a pályára. A magyarok hétfőn Észak-Írország ellen javíthatnak Belfastban. Viszonylag enyhe a reggel adás körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk, ma jellemzően felhős lesz az égbolt, számottevő csapadék nem várható. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Hoppá, csodálatosan szép jó reggelt mindenkinek. Reméljük, hogy csodálatos reggeletek van itt szombaton. És nem hiába beszélek többes számban, mert hogy... Kis Bencével közösen reméljük. Tudjuk, hogy nem szoktátok meg, hogy hétvégén ketten legyünk. Ez most így lesz, mert hogy Kürtös Kalács Fesztiválon vagyunk a Dumadubában.
18: Így van, és a mai nap úgy néz ki, hogy kéz a kézben Batman, mint kéz a kézben ketten, Batman, stimmel a rím. Na mindegy, ne együtt leszünk, az a lényeg. Kezdjük a mai napot Tarány Tamással, most így jó. Hanana!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szélsőföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ketten szép az élet, itt a Rádió Gaga hétvégén délután 6 óráig tart műsor folyamunk. A mai annyiban különbözik a többiektől, az általában a hétvégéktől, hogy mint már mondtuk, Bencivel ketten vagyunk, a másik, hogy kint leszünk a Körtöskalás Fesztiválon ma egész nap, ami azt jelenti, hogy mindenféle meghívottakat fogunk majd berángatni a Domadobába, és hozzájuk dobálni néhány érdekes kérdést.
1: Így van az a helyzet, hogy a Körtöskalás, azt hiszem, hogy pont nem rádiós műfaj, mert azt illatolni kellene, kóstolni kellene, enni kell. Te Zsolt, gondoltál arra, hogy menjünk reggelizünk egy kis Körtöskalácsot?
0: De hidd el nekem, hogy hallgatók szerintem a... Hát,
1: fognak utálni?
0: Hát nem csak, de úgy fogják érezni rádión keresztül is, hogy mennyire finom dolgokat fogunk mi itt kóstolni. Remélem, hogy fogunk kóstolni is, nem csak itt beszélünk róla. Azaz remélem, hogy a behívott Hűrtős Kalács sütők hoznak magukkal valami kóstolót. Remélem, hogy hallják.
1: Így van. Na most tartunk egy kis zenészünetet. Adele jön a Rolling in the Deep-el, illetve már szól a háttérben.

0: Hétvégén azért rendkívüli figyelmet fordítunk a különböző eseményekre, főleg a névnaposokra. Ne feledkezzetek meg Ciprián, Cipriána, Damján, Dániel, Kozima, Kozma, Özséb nevű ismerősötöket.
1: És nekem egy sincs. Legfontosabb a Justina, hiszen ma Justina névnapja van, ez a kiemelt az egészből. Latin eredetű a Justin férfi név női párja. Gondolom azért, hogy Justicia a Justinból egy kicsit áthallatszik, románul nyilván igazságosat jelent. Isten éltessen, nem csak a mi nevünkben, a teljes szerkesztőség nevében, és...
0: Ja, hogyan a Justin?
1: És a születésnaposokról se feledkezzünk.
0: És meg. Azokról sem, akiknek esetleg

0: mondjuk valamilyen évfordulójuk van, például házassági, őket is mondjuk, hogy köszöntsük a most következő köszöntjük Olivia Rodrigo slágerrel.
1: Egy butadalt választottunk konkrétan nektek. De nem baj, a puszi az két oldalra megy, a férfiakat pedig most egy telefon, nem telefonos, egy rádiós kézrázással intézzük el. Igen, szóljon Olivia Rodrigo.

0: Nekem valamiért kimaradt a Bartók Béla életrajzából az, hogy ő New Yorkban hunyt el.
1: Baga.
0: Pedig egyébként azt tudtam, hogy New Yorkban élt, nem tudom miért gondoltam úgy, hogy Magyarországon.
1: Sőt, magával cipelte Marosvásárhelyi feleségét is.
0: Így van. Hát az az igazság. Egyébként jó az ő életrajza, ugye 899-ben kerül Budapestre a Zeneakadémiára, és megismerkedik nem kisebb személyen, mint Kodály Zoltánnal. Hát ugye életre szóló szakmai barátságot, és hát én azt mondom, hogy barátságot elsősorban, a szakma az a más. Nyilván az egy olyan dolog, ami mentén beszélgettek, de hát azért érdekes az ő életrajza.
1: Érdekes még az is, hogy ő azért elég sokat járt kelt Erdély szerte, és jövőben többféle Bartók évforduló is lesz, reméljük a legjobbakat. Én például tudok egyről, de azt még nem árulhatom el, majd elárulhatok, hogy Székelyföld szerte fognak megemlékezni egy igen csak izgalmas Bartók Béla, ha is mondjam, emlékről.
0: Lesz itt sok minden. Egyébként azt tudtam, hogy a halálát leukémia okozta, és az a szomorú, hogy így visszatekintve arra gondolsz, hogy ezt ma már egész jól tudnák gyógyítani. Hosszabb élete, hosszabb karriere lett volna. Nem mondom, hogy most Bartók Bélát fogunk játszani, mert talán nem fér bele a zenei profilunkba, de ha van otthon ilyenetek, akkor miért ne?
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
3: Gyere!
2: Reklám. Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgenrészleg felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138.
11: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné!
3: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágerek,

0: nem lepett meg senkit az, hogy az ősz az úgy bekacsintott, hogy kb. Pont a naptári ősznek, a, vagy bocsánat, a meteorológiai ősznek, vagy csillagászati ősznek a kezdetén, mert hogy az elmúlt napok azért eléggé csípősek voltak, a következők sem lesznek annyira mások, melegebb lesz, de...
1: Hát ez a reggeli, ugye attól függ, hogy honnan hallgattok, Maros megye általában melegebb, tehát ott ilyen 10 fokos körülbelül az éjszakai hőmérséklet. Gyergyóról szerintem nem kell mondjuk egyik hallgatónak se, hogy hidegebb rózón, ott ilyen 3 fokok vannak, 6 fokok, attól függ. Az a durva, hogy a többi az meg ilyen 5-6 körül mozog. Az a durva, hogy ahány előrejelzést néztem, teljesen mindegy, hogy melyiket nézzük, különböző értékeket mutat.
0: Így van, de is az értékekről beszélünk. Ha minden igaz, akkor Sepsiszentgyőrre visszajön az esős idő jövő hét elején. De a hétvége az jó időben fog telni. Felhőségbolt mellett több helyen egyébként ködöt jeleznek elő, úgyhogy ezt főleg azoknak mondjuk, akik autóval készülnek közlekedni hosszabb távra. Székelyföld szerte, sőt, adáskörzetünk területén a hétvége az olyan ködös lesz.
1: Azt is hozzá kell tenni, hogy a következő hétre nagyjából visszamelegedést látok legalább 2 platformon, másik 2-n pedig hűlést, úgyhogy nem tudok igazságot tenni.

0: Reméljük, hogy a híradósunk tehetségesebb meteorológus, mint mi magunk voltunk nemrég. Azért mi szeretjük rádióban ezt elmondani. Nagyon szeretjük azt a kifejezést, hogy változékony időjárásra kell számítani adáskörzetünk területén.
1: De ez nem változékony, ez a franc tudja, hogy milyen időjárás.
0: Ez a fogalmunk nincs, milyen időjárás lesz. Valószínűleg őszies, meg felhős, erre kell számítanotok. Ennyit akartunk beszélni az időjárásról ma reggel, a többit hagyjuk tényleg a híradóra, ami most következik a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk vissza.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
10: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
9: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
10: Most először Csíkszeredában.
11: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren.
12: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Margita Karting pályáján folytatódik az élmény.
13: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára, és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Margita Karting, gyere és éld át a versenyzés élményét.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
15: Fások utca 14.
16: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Viszonylag enyhe a reggel a dens körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk. Három RMDSZ-es miniszter szerepel a kijelölt miniszterelnök kabinetjében, és nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. Szép reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Hagyta a Nemzeti Liberális Párt az USZIRÉ és az RMDS vezetősége a Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kabinet 16 minisztériumból és 3 miniszterelnök helyettesből állna, utóbbiak a 3 pártot képviselnék, és minisztériumot is vezetnének. A miniszterjelöltek közül 10 a Bolozsán kabinetnek is tagjai voltak. A kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát ma terjesztik a parlament elé. Az RMDS támogatja a Siegfried Moresen vezette kormány beiktatását és vállalja a kormányzati részvételt. Erről döntött a Szövetségi Állandó Tanács. A Szövetség Cseke Attilát a Fejlesztési Minisztérium, Ötvös Koppány Bulcsút a Kulturális Minisztérium élére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és a Mezőgazdasági Minisztérium élére javasolja. Az RMDS szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége. Több mint 4,2 millió lei értékben szabott ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen a héten. A hatóság 965 bírságot rót ki, és 820 figyelmeztetést adott ki. Több mint 110 ezer lei értékű, nem megfelelő terméket végleg kivontak a forgalomból. Több mint 330 ezer lei értékű áru értékesítését pedig ideiglenesen leállították. Az ellenőrök többek között romlott vagy lejárt élelmiszereket, hiányzó engedélyeket és nem megfelelő tárolási, illetve higiéniai körülményeket találtak. Nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. A guvernanta.gov.ro platform 121 állami cég vezetőségéről közöl információkat és több mint 1350 nyilvános dokumentumot, köztük önéletrajzokat és szerződéseket is elérhetővé tesz. Az adatok szerint egyes vezetők több állami vállalatnál is tisztséget töltenek be, így havi jövedelmük meghaladhatja a 100 ezer lejt. 36 vezető havi 50 és 100 ezer lei közötti, 115 személy pedig 25 és 50 ezer lei közötti jövedelmet kap. További 370 vezető havi bevétele legfeljebb 25 ezer lei. A kormány szerint a kezdeményezés célja az állami vállalatok működésének és a vezetői javadalmazásának átláthatóbbá tétele. Megkezdte 4 napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Az egyházfő tegnap a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Az Elizé palotában és az UNESCO központjában is hangsúlyozta, az új technológiáknak az ember szolgálatában kell maradniuk, és nem válhatnak az uralom vagy az igazságtalanság eszközévé. A pápa szerint miközben egyre gyakrabban tulajdonítunk intelligenciát a számítógépes rendszereknek, megfeledkezünk az emberi méltóságról. Úgy fogalmazott, ha el akarjuk kerülni, hogy a gépek paradicsomában elveszítsük emberségünket, az embereket etikai ítélőképességre kell nevelni. Viszonylag enyhe a reggel a dens körzetünkben, ugyanakkor sokfelé párás, helyenként ködös idővel indult a napunk, ma jellemzően felhős lesz az égbolt, számottevő csapadék nem várható. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
1: Egy újabb órát nyitunk meg itt a hétvégén, ezúttal nem szólóban, hanem párosan vagyunk, Zsolt és Bence, azaz Bészabó Zsolt és Kis Bence a mikrofonok mögött. Egyébként ma Dumadubából fogunk jelentkezni nem sokára, Kürtös Kalács Fesztivál zajlik Sepsiszentgyörgyön, aki teheti, az jöjjön és kóstoljon Kürtös Kalácsot, mert érdemes.
18: Mondok jobban, találkozzatok velünk. Hát ez olyan, mint egy ilyen, hogy is mondjam, megszaggatott vagányvágány, vagy szétszaggatott vagányvágány, de mégsem az. Jól van, tartsatok velünk, és a TNT-vel jön az ugye itt alszó.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: Micsoda kalendáriumi eseményeink vannak. Nekem őszintén azért fontos, mert a közlekedésnek a legkellemetlenebb, de egyben leghatékonyabb változatát egyértelműen a repülőben látom. És mondom nektek a statisztikát, hogy 53 évvel ezelőtt, 1973-ban először szállt fel az a jellegzetes ilyen görbített csőrű repülőgép, a Concorde. Nem nagyon látunk ilyet, amióta egy szétrobbant, mert mikrorepedések keletkeztek rajta a hangsebesség fölötti utazástól. Azóta se próbálkoztak ilyennel. Hát a Concorde Washington és Párizs között 3 óra 33 percet teljesített. Ezt London és Washington között a múltkor megnéztem, valami 8 és fél óra, csak a levegőben töltött idő. Tehát, hogy ez a 3 óra 33, azért Párizs egy kicsivel hátrább van, az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény volt. Amerika egyébként akkor sem, és azóta sem engedett olyan utas szállító gépeket, amelyek hangsebesség fölött tudnának repülni.
1: Nem volt túl nagy, tehát nem fért el annyi ember benne, mint egy mondjuk egy Jumbo Jetben, de
0: cserében gyors volt.
1: Cserében gyors volt, és biztos vagyok benne, hogy van olyan élő ember még, aki próbálta ezt a dolgot, és kipróbálhatta ezt a 3,5 órás utat Európa és Amerika közt. Hát ezért lehet, hogy még a repülőgép frászosok is belemennének ebbe, mert ezt azért nagyon nehéz legyűrni bármilyen infóval, hogy azért mivel utaznál. Igen, hát 92 és 128 utas között tudott szállítani egyszerre, az azért az nem kevés.
0: Két busz.
1: Na jó.

0: helyzet volt, hogy nyálazok.
1: Ez érdekes amúgy, mert az iskolában ezt kocogtuk annak idején, mikor a Pavlovot tanították fizika órán, hogy tényleg nyáladzott a fél osztály. Hogy miért beszélünk erről? Ja, bocs. Hát még itt el vagyunk a kalendáriummal. Tudjátok, szombat van, reggel van, még nem hoztak nekünk kürtős kalácsot, már nagyon várjuk. És akkor így a szemünk elé került, hogy 177 évvel ezelőtt született Iván Pavlov. Hát ő egy Nobel-díjas, igencsak fontos fizikus és fiziológus, mert hogy ez a pavlovi reflex, ez az szerintem az egyik leggyakrabban emlegetett fizikai feltalálás vagy találmány, amit valaha
0: a feltételes reflex.
1: Há, igen, igen.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor van egy bizonyos feltétel, mindig teljesül, akkor reflexszerűen úgy reagálunk rá. Körülbelül ez lenne, ugye? Ez a kutyával az volt, hogy amikor kigyúlt a lámpa, akkor enni adtak, úgyhogy innentől a kutya elkezdett makkod nyálazni, amikor kigyúlt a lámpa, röviden ez lett volna. Lecsekkoltam, hogy a Pavlovnak Pavlovához, a sütihez van-e köze.
1: Van.
0: Nem. A Pavlov az, nem tudják eldönteni, egy Új-Zéland vagy Ausztrál származású sütemény.
1: Kezdte nyálazni a képtő?
0: Elég rendesen az, az igazság, tessék, megmutatom neked is.
1: Úristen, bizony, bizony, bizony. Jól van, tehát Pavlovnak a szülinapja, akarjátok ünnepeljétek meg.
0: Egy Pavlovával.
1: Egy Pavlovával, igen, odettet hallgat.

0: Azt írják itt nekünk, hogy 1902-ben meghalt Levi Strauss, amerikai iparos, a farmernadrág névadója. Ez az információ így ebben a formában teljesen helytelen. A farmernadrág a denim névadója, az Nîmes városa, ezt már egyszer megbeszéltük itt. De Nîmes, mert hogy Nîmesből érkezett, anyagból készítették. Az a Nîmes, ebből jött. Levi Strauss igazából megalkotta a farmernadrágot, igazából hozzá köthető az első farmernadrágok elterjedése. Előtte már létezett a farmernadrág, a farmer anyagból készült ruha, vagy az ilyen kertésznadrág. Levi Strauss igazából ő népszerűsítette, ő általa került a farmer mindenkinek a spektrumába, a vizorába, és onnantól kezdték el az emberek hordani. Na de, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják, hogy az a kis zseb, ami az oldalzseb mellett van a farmerokon, az eredetileg milyen célt szolgál. Mindent hallottam már, hogy oda tették a gyújtót, mert hogy mi most ott tartjuk a gyújtót.
1: Többnyire... Eredetileg a zsebórák.
0: Pontosan egy óra tartó kis zseb volt. Nagyon-nagyon-nagyon készhez álló, ha belegondoltok, tehát aki mondjuk nem viselt karórát, mert olyan munkát végzett, többnyire farmernadrágban ugye munkások, nehéz munkások jártak, azoknak pont kézenfekvő volt, hogy itt pont itt ki tudták piszkálni a kis órácskájukat.
1: Tudod, hogy azok a kis szegecsek, azok nem díszítő funkciót látnak el a farmeren?
0: Igen.
1: Kérlek, igen, és mire jók? Na, akkor most te mondjad.
0: Amennyire én tudom, ott merevítik meg azokon a helyeken a farmernadrágot, ahol elszakadna a legkönnyebben.
1: Így van, mert a zsebek mindig leszakadtak, ezért van az pluszba rögzítve. Ugye bányászok használták kezdetben a farmernadrágot, hát arany bányászok, úgyhogy azért megvolt annak a rációja.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
5: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
4: De szuper ötlet!
5: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
4: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
8: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A home-nál nem kell egyet. nélkül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: Mi csináljunk a lány búcsún?
12: És a legény búcsún?
11: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
13: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek.

0: Most jönne az a rész, hogy elmondjuk nektek, hogy nem tudjuk, milyen időjárásra számíthatok az elkövetkező napokban, de erről lemondtunk. Ehelyett találtunk két érdekes politikai dolgot is, amely egy azon napon történt. Ugyanazon a napon történt, hogy először tartottak televíziós elnökjelölti vitát az Egyesült Államokban, ez Richard Nixon és Kennedy között zajlott. Ezt legtöbb állam egyébként átvette, aztán volt, ahol ezt megszüntették. Én nagyon-nagyon bánom, mert én nagyon bírom ezeket az elnöki vitákat választások előtt. Na de, ugyanezen...
1: Várj egy percet, mielőtt belemennél, mert el kell mondjak ezzel érdekességet. Vicces, mert akik a tévén nézték a Kennedy-Nixon vitát, azoknak úgy jött le, hogy ezt inkább Kennedy vitte el. Akik viszont nálunk, azaz rádióban hallgatták, ők úgy érezték, hogy Nixon volt a domináns.
0: Igen, valóban.
1: Azóta média tanszékeken ezt tanítják, hogy mennyire másképp működnek dolgok, úgyhogy igen.
0: Hát Kennedy tudott úgy tenni, mintha azt tudjuk amúgy. Igen, ez tényleg érdekes, és valóban erről híres ez az elnöki vita, de az ennél is érdekesebb, hogy 1960-ban, szeptember 26-án, tehát szintén ugyanezen a napon, Fidel Castro megtartotta történelmi beszédét, ami attól történelmi, hogy ez a leghosszabb, hogy is mondjam,
1: speech. Fárasztás.
0: Igen, 4,5 órán keresztül.
1: És ez az ENSZ előtt, ez azért volt fontos.
0: Így van. Ugyanakkor meg biztosan láttátok erről a felvételeket is, tehát a legtöbbet ezt a felvételt szokták bevágni. Hát ez nyilván ez a karlóbálós, 4,5 órán keresztül lobálta a karját, és mondta az okosságot.
1: Mások közben kimentek cigarettázni, mert nem voltak rá kíváncsiak.

0: Szépen lassan ráfordulunk egy olyan részére a mai műsornak, amikor valószínűleg már nem csak ketten leszünk Bencével, ez kiderül, hogy van-e koránkelő szervező, koránkelő fellépő, vagy kürtös kalács sütő, aki ránk érne, mert hogy ha jól látom, akkor itt pörgetik már a dolgokat, az illatok alapján legalábbis beindult.
1: Az az igazság, hogyha kürtös kalács rajongók vagytok, akkor ma tényleg Söpsi Szent Györgyön a helyetek. Azért érdemes hamar kijönni. Tavaly voltam dél körül, nem fogsz tudni kürtös kalácsot vásárolni. Annak ellenére rengeteg kürtös kalács árus van, és jobbnál jobb dolgokat készítenek. Úgyhogy, ha szeretitek, gyertek most!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Kedves ötödikesek, ti kértétek, mi megvalósítjuk. Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz. Értékesíted? Nyersz. Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
9: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
12: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
13: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Brüsszel felszólító levelet küldött Romániának és további 17 uniós tagállamnak, amiért nem jelentették be az elektromos energiapiacának szervezésére vonatkozó uniós irányelv teljes körű átültetését. A tagállamoknak július 17-éig kellett átültetniük a szabályokat a nemzeti jogrendbe. A szabályozás többek között előírja a fogyasztók számára az energiaszolgáltató szabad megválasztásának jogát. Az érintett országoknak 2 hónapjuk van válaszolni és orvosolni a feltárt hiányosságokat. Ha a válasz nem kielégítő, a bizottság indoklással ellátott véleményt adhat ki. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök Zikrit Muresan. A PNL, az USZIRÉ és az RMDS által támogatott kabinet 16 minisztériumból állna, és 3 miniszterelnök helyettese lenne. A javasolt miniszterek közül 10 a korábbi Bolozsán kormányban is tisztséget töltöttek be. Az RMDS 3 tárcát kapna, Táncos Barna miniszterelnök helyettesként a mezőgazdaságot, Cseke Attila a fejlesztési tárcát, Ötvös Koppány Bulcsú pedig a kulturális minisztériumot vezetné, az igazságügyi minisztériumot függetlenként Andrea Kis kapná. A miniszterjelöltek meghallgatása és a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás a jövő hét elején várható. Leállt az egészségbiztosítási rendszer informatikai platformja. A leállás tegnap este 10 órától hétfő hajnali 2 óráig tart a tervezett karbantartási munkálatok miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szünetelne az orvosi ellátás vagy a gyógyszerek kiadása. Az egészségügyi szolgáltatók ez idő alatt offline, vagyis a rendszerhez való kapcsolódás nélkül rögzítik az adatokat, amelyet később továbbítanak. Kihirdette az államfő a törvényt, amely eltörli a középiskolák különfelvételi vizsgájának lehetőségét a 9. osztályban jelentkezők számára. A 2023-as tanügyi törvény szeptember 1-től lehetővé tette volna, hogy a középiskolák az országos képességfelmérő után a 9. osztályos helyek legfeljebb felére különfelvételit szervezzenek. A rendelkezés eltörlését a szenátus szeptember 8-án döntőházként megszavazta. A módosítás nyomán az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell meghatároznia a felvételi szabályokat. Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a román labdarúgó válogatott. A trikolórok 2-1-re kikaptak Svédországtól György Hágyi második szövetségi kapitányi időszakának első tétmérkőzésén. A válogatott hétfőn Bosznia-Hercegovina ellen folytatja zárt kapus mérkőzésen. Kikapott a magyar csapat is a Puskás arénában 1 góllal Ukrajnától. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, egy ukrán játékos piros lapot kapott, majd a 2 csapat játékosai és a kispadok is összekaptak, a lelátóról pedig tárgyakat dobáltak a pályára. A magyarok hétfőn Észak-Írország ellen javíthatnak Belfastban. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dzsungelkörzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Továbbra is ketten vagyunk a Rádió Gaga hétvégének ezen a külön kiadásán, a Kürtös Kalács Fesztiválon van a Dobadoba, Bencével, Kis Bencével, meg egész nap innen várunk benneteket, meghívottainkkal közösen. Én Bészabó Zsolt vagyok, köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Természetesen most sem üres zsebben jöttünk, még nincs benne Kürtös Kalács, egyelőre csak zene van, de le fogjuk cserélni. És az a helyzet, hogy Orbán Rudiért nem tudom hány Kürtös Kalácsot kérhetünk, de jelen pillanatban kereszthúzatunk csak a Dobadobában van lágyan, illetve az éterben fog szólni most.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rápillantottunk amúgy a Kürtös Kalács Fesztiválnak a programjára, így most frissíbe. Ha minden igaz, akkor a Lucsán Mündruca által vezetett két keréken, három széken elindult már.
1: Hát most már alaposan szerintem, hogy közelednek Szentana irányába, hogyha jól lőttem be a túrát. Lucsán Mündruca visszatérő vendég egyébként itt.
0: Egy tiszteletre méltó, nagyszerű kolléga egyébként, ezt hadd mondjam el. Én nagyon-nagyon szeretem őt, rendszeresen követem, érdekes dolgokat próbál ki. Egyébként 11 órakor kipróbálhattok ti is érdekes dolgokat a gyerekekkel, mert hogy 11 és 5 óra, délután 5 óra között lehet kipróbálni a lovaglást. Ez a parkban történik. És hát az év Székelyföldi Kürtös Kalácsára is egy óra múlva kerül, hát szűk egy óra múlva sor. A zsűrit fogják bemutatni, majd utána a versenyt indítják majd el. 12 órától kézműves foglalkozások gyerekeknek minden fele. Ezt egyébként ajánljuk tényleg. Nagyon szeretjük ezt, hogy folyamatosan gondolnak a gyerekes családokra is.
1: Én mondom, hogy mi az, ami nekünk érdekes lesz. Ugye szeretnénk tudni azt, hogy ki az, aki megnyeri majd az idei év Kürtös Kalács díját. Na most őt fogjuk majd behívni a díjazás után. Egyébként ez 3:45 körül kerül sor, úgyhogy valószínűleg, hogy későbbiekben fog majd bejutni hozzánk, de mindenképp beszélgetünk, illetve lesz mindenféle izgalmas program ezekről, illetve vendégeinkről majd többet is megtudhattok. Este Honey Beast, illetve később Ázia. Ők azok, akik majd színpadra lépnek. Reméljük, hogy Tarján Zsófit is be tudjuk citálni még a Dubába.

0: Itt vagyunk még mindig Sepsiszentgyörgy főterén a Dumadubában, és folytatjuk a beszélgetésünket Damjándiával, hiszen az őszi vásár rendezőjeként ugye azért sok mindent láttál. Egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy milyen kategóriák vannak. Elég tisztességes hosszan nyúlik el a vásár, tehát van amit, és úgy láttam, hogy olyan dolgok vannak, amik máskor nem szoktak lenni. Egy kicsit néha azért, hogy szoktuk kritizálni a vásárokat, mert olyan ismerős dolgok vannak. Most nem így van.
1: Igen, tehát az őszi vásárra jelentkeznek nagyon-nagyon sokan más megyékből is, más településekről is. Jelentkezhetnek kézművesek elsősorban, ugye kézműves vásár, őstermelők is, kereskedőket is beengedünk az őszi vásárba, könyvekkel, különböző tárgyakkal, amelyik beillik a hangulatába, a vásárunknak a hangulatába. Mindenféle termék van, tehát a fokhagyma termesztő feldolgozótól a méhészig, tájtermékek, szirupok, lekvárok, tájtermékek, mindent, tehát el nem tudom mondani, édességek, kerámia, kézműves, horgolt dolgok, fajátékok, rengeteg, nagyon nagy a kínálat, nagyon nagy a kínálat.
0: Így, hogy az őszi vásár és a Kötőskalács Fesztivál ugye egybefolyt, hogyan látod, hogy ez a rendezvénynek jobbat tett? Többen tudnak kilátogatni? Úgy érzem, hogy egyrészt ugye, ha két büdzsé van, akkor mindjárt másképp lehet haladni. Biztos ez is szempont.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ezáltal, hogy összevontuk, úgy, ahogy említetted te is, elsősorban anyagilag is költséghatékonyabb, hogy nem kell kétszer ugyanazt a technikát, ugyanazt a színpadot, ugyanazt a logisztikát felépíteni, amelyik ugye elég sokba kerül. És úgy gondolom, hogy a dátum is jobb egy picit, hogy előbb hoztuk. Már a Kürtőskalács Fesztivál az október elején volt, de akkor már elég hűvös van. És ezáltal úgy gondolom, hogy az idő is általában kedvező, és szerencsések vagyunk, ez a szeptember vége, pont egy jó hétvége, amelyik mindenki itthon van, elkezdődött az iskola, óvoda, mindenki megnyugodott, kijöhet, szétnézhet, teljes nyugalomban.
0: Amit egy kicsit még talán a programokról beszélgethetünk, nem tudom, hogy mennyire van neked így az órod előtt, de látok egy nagyobb papírt, úgyhogy akkor egy picit szemezgessünk talán abból is, amiről úgy gondolt, hogy érdemes kiemelni, nyilván mindent felolvasni el, megbeszélni azért nem lenne időnk.
1: Tehát én mondom egy picit a zenei kulturális programokat is, tehát ma 16 órától, 4 órától a nagy színpadon 20 éves a 100 lábú néptánc csoport, ugye, Virág Endrék szerveztek egy gyönyörű szép gála műsort, amely 2,5 órát fog tartani. Ezután lesz 2 koncert, a Honey Beast, akit gondolom, hogy mindenki ismer és nagyon szeretik, és lesz egy Ázsia koncert, a román együttes a régi időket idézi fel.
0: Biztos, hogy Lani lesz az érdeklődés is ez iránt. Mire számíthatunk még a következő napokban?
1: Ugyanúgy holnap gyerekfoglalkozások, szintén lesz lovagoltatás, lesz a hegyi mentős tirolizás a parkban, amelyik csak holnap lesz 11-től 17 óráig. Az is szintén ingyenes a gyerekeknek az Erzsébet parkban. Holnap lesz az óriás édesreggel, amelyet a Kürtőskalács Fesztiválnak egy ikonikus programja most már több éve. Lesz gombász programok lesznek, és úgy szintén holnap vannak a díjazások, de erről majd a kollégák bővebben, akik a Kürtös felén otthonosabbak, és lesz egy gyerekkoncert, a Kicsi Gesztenye Klub, amelyik remélem, hogy nagyon nagy sikert fog aratni, mert a gyerekek azt nagyon-nagyon szeretik, és azután lesz egy This Is Us koncert, valamint Nagy Bogival fogjuk zárni a festét.
0: Hát azt hiszem, hogy azért Nagy Bogi is teli találat, hiszen pont az ifjú korosztály az meglehetősen ismeri őket. Lehet, hogy mondjuk, aki elrúgta már a 30-at, az egy kicsit gondolkozik, hogy ez most vajon kicsoda, de tudjátok, mit a gyerekeitek azok biztos ismerik. Mindenképp azt mondom, hogy sikeres a program elképzelés. Damjándia, köszönjük szépen, hogy időt szakítottál.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.

0: Mai nap úgy néz ki, hogy egyébként már elég produktív volt, hiszen van itt egy bicikli egy biciklis túra a Lucsámond utcával, ami el is rajtolt, és hát most egy picit csend van, úgyhogy kihasználjuk az alkalmat is. Beszélgetünk a Dumadubában, a Kürtös Kalács Fesztivál / őszi vásáron, Sepsiszentgyörgyön, és hát az őszi vásár részről talán eddig kevés szó esett, de ezt most gyorsan fogjuk pótolni, ezért pontosan vendégünk a Kónya Ádám Művelődési Háznak az igazgatója, Damján Diana. Szia, Isten hozott!
1: Sziasztok, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mesélj egy kicsit erről az őszi vásárról. Nyilván, hogy nagyon sok helyen tartanak a világon őszi vásárt, de hát Sepsiszentgyörgyön is van egy hagyománya. Ez mikor kezdődött, illetve ez az új fajta, ami nem annyira termékekre, hanem inkább egy ilyen őszi, hát én azt mondom, ilyen termésünnepre fókuszál?
1: 2011-ben kezdődött, az első kiadása akkor volt. Ezt az alkalomból szervezték meg, amikor 550 éve lett város Sepsiszentgyörgy, tehát annak az ünnepe keretén belül. Ez valójában egy Szent Mihály napi kirakodóvásárnak a hangulatát akarta akkor felidézni, de annyira sikeres lett, hogy a szervezők akkor, akik akkor voltak ennek a szervezői, az önkormányzat, úgy döntött, hogy ebből minden évben hagyományt csinál.
0: És nyilván hát azért nem csak vásárról volt akkor sem szó, hanem volt mindenféle tevékenység.
1: Így van, tehát mindig, tehát egy családi rendezvény ez amúgy, és mindig ott első perctől kezdve voltak gyerekjátékok, kézműves foglalkozások, és rengeteg program volt a családoknak, ugyanúgy, ahogy ezt a vonalat mai napig próbáljuk fenntartani. Tehát úgy gondolom, hogy egy család kijön, és van amit csináljon, van amit nézzen, van amit kihasználjon.
0: Nyilván, hogy ez egy olyan szemüveg, amit azért te magad is viselsz. Próbálod, gondolom, te is kitalálni azt, hogy családoknak ez kellemes tudjon lenni. Az idén mivel készültetek? Mi az, amit fontos, vagy hát mondjuk rengeteg minden van, de hogy mi az, amit kiemelnél ebből?
1: Idén is, tehát a tavalyi évekhez hasonlóan van lovagoltatás az Erzsébet parkban, és vannak különböző gyerekjátékok, gyerekfoglalkozások, amelyben a cserkészek segítenek, Benkő Éváik segítenek, rengeteg játék van az Erzsébet parkban is. Ma 11 órától egészen este 17 óráig, délután 17 óráig, és holnap is lehet menni, és ingyenesen lehet játszani.
0: Hoppá, mert ez a legszebb szó, az ingyenes, ugye?
1: Így van, tehát ezek ott vannak, ők ott vannak egész nap, és mennek, nagyon-nagyon sok gyerek ellátogat oda, nagyon sok család van ott, tehát megtelik a park élettel.
0: És ez szerintem nagyon is fontos, mert hát mondjuk olyan időket élünk, amikor az, hogyha a szülő nem kell a zsebébe nyúljon, és nem kell nagyon a zsebébe nyúljon, mert ez egy lovagoltatás, ez nem szokott egy olcsó játék lenni.
1: Így van, ez így van, és két ló jött, két póni jött, úgyhogy nagyobb, kisebb gyerekek örömére mindenki ki tudja használni, hogy kipróbálja.
0: Hát szerintem már az is öröm, hogyha meg tudsz egy ilyen lovat nézni. A város ezt hogyan látja, hogy ez egy olyan hagyomány, amit a továbbiakban is éltetni kell?
1: Mindenféleképpen. Tehát mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikerrendezvény, tehát ezt nagyon-nagyon szeretik az emberek. Nagyon-nagyon sokan kilátogatnak ugyanúgy a vásárba, ugyanúgy a koncertekre, és van is rá igény, és a vásár szempontjából, amit el tudok mondani, hogy egyre több vásáros jelentkezik. Tehát volt az az időszak, amikor nem az őszi vására gondolok, hogy általában a vásárokra kellett hívjuk, vagy számoltuk, hogy akkor megtelünk-e. Most meg oda jutottunk, hogy nézzük, hogy hova férünk még el.
0: Valószínűleg, hogy ez is pozitív.
1: Így van.
0: Egyrészt azt is mutatja, hogy a rendezvény bejáratottá vált, és akarnak jönni, másrészt pedig...
1: Hogy jól megy nekik, és szeretnek itt lenni, és nagyon-nagyon aranyos vásárosaink vannak.
0: Mondjuk az egyetlen panasz, amit hallottam, az, hogy de miért fizetés előtt van? Hát mondtam, hogy mert nem tudjuk, hogy mikor van a fizetés, de meg az időjárás, nem biztos, hogy októberben a kedvező lenne.
1: Igen, hát ez valójában úgy volt ezelőtt 3 évig, ugye, hogy beszéltünk, hogy volt őszi vásár önkormányzat szervezésében, ugye Kónya Ádám Művelődési Ház által, és akkor volt a Kürtös Kalács Fesztivál külön. És az úgy nézett ki, hogy akkor minden hétvégén, egyik hétvégén volt az őszi vásár, utána jött a Kürtös Kalács Fesztivál. És akkor mindegyik egy olyan kisebb becske volt. És akkor úgy született 3 éve ez a döntés, hogy ez együtt nagyon nagy és szép rendezvény tudna lenni. Kipróbáltuk ezelőtt 3 évvel, nagyon jól sikerült, és azóta akkor közösen tartjuk.
0: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is lekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hímzsebréshez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
6: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
7: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
6: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
6: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió Gaga.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Újra játszunk, igaz vagy hamis játékot, nem olyan nehéz, tehát valami kérdést felteszünk, szerintem úgy általában lehet rá tudni a választ, és hát ebben az órában természetesen nem ingyen, hanem ott van a Tusnádfürdő, azt biztos látottátok, hogyha arra mentek. Tetek. Na jó, nekem a ragozás nem megy, de
1: ha tetek, ha nem tetek, azért úgy látható.
0: Igen, ne legyetek tetemtókok, mint én. A lényeg, hogy a Gold Rush Resort az egy nagyon látványos valami, és ide lehet egy családi belépőt nyerni, úgyhogy hajrá! Nézzük csak, Orsolyát hívjuk.
1: Bizony, már is szól Orsoly a telefonja. Nem lesz olyan nehéz egyébként válaszolni erre a kijelentésre, amit mindjárt Orsolya megkap, amennyiben felveszi a telefonját.
2: Halló.
0: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, Orsolya, vagy Orsi inkább. Na hát akkor már tudod, hogy kik vagyunk. Bészabó Zsolt és Kis Bence keresünk.
2: Hallgatok.
1: Hát kivételesen nem a vagány-vágányból hívunk, hanem ez itt a Rádió Gaga hétvégéje, és te vagy a reggeli. Most te vagy a reggeli. Hát nyertes is lehetsz, amennyiben helyesen válaszolsz nekünk arra, hogy vajon igaz-e vagy hamis az a kijelentés, amit én most elmondok neked. Na figyelj, minden autónak a tolatólámpája zölden világít, amennyiben hátra menetbe kapcsolják.
0: Azt úgy mondják, hogy rükvehetsz, hogy más is értse.
2: Egyértelműen hamis.
1: Egyértelműen.
0: Ez az.
1: Hát figyelj, lehet van egy-egy elvetemült, aki amúgy is szereti, hogyha karácsonyfa az autója, és akkor ő zöldre tette, de amúgy ez tilos dolog. Igen, valóban hamis, és Bence már is mondja, hogy milyen csodálatos dolgot nyertél mi nálunk ilyen korán reggel szombaton.
0: Így van. Van egy darab kincskereső élmény jegyetek, mindez a Gold Rush Resort felajánlásából. Ez Tusnádfürdőn, ha arra felé láttál, akkor ezt sokszor szoktam mondani, hogy tényleg egy ilyen látványos hely. Úgyhogy gratulálunk hozzá.
2: Nagyon, köszönjük. Nagyon köszönöm.
1: Hogy telik a hétvége eddig?
2: Nagyon jó. Verdőn vagyunk a családdal, úgyhogy nagyon jó. Csend van és nyugalom.
0: Akkor úgy érzem, hogy jó helyre ment ez a nyeremény. Gratulálunk hozzá. Igen. Élvezzétek a hétvégét.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Bencénél beütött a Tamás Gábor, nem tudom még miért, de egyszer csak valahogyan ki fogom deríteni a nap folyamán, megígérem. Ami viszont hatalmas élmény volt itt a Dumadubában, már ebben az órában is, ilyen korai órában, a rengeteg biciklist látni, ahogyan elindulnak Lucián Mönrucza vezetésével. Ez egy nagyon-nagyon szép számban összegyűlt társaság, és hát így legalább látják az utakon az autósok, hogy van, aki biciklizik.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy itt azért elég sokan érkeztek különböző megyékből. Én nézegettem, hogy jóformán nem lehetett. Egy Porsche úgy beállt mellém, hogy néztem, hogy előtte. Nem, megúsztam, elindult egy Porsche biciklivel, gondolom Porsche maradt utána.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
5: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkez az érettségire.
4: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
8: Egészségesen szeretne élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény is bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény is biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
14: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
15: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
16: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
17: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sóster, víz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
18: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. Három RMDSZ-es miniszter szerepel a kijelölt miniszterelnök kabinetjében, és megkezdte 4 napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, híreinket hallják. Hagyta a Nemzeti Liberális Párt az USZIRÉ és az RMDSZ vezetősége a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kabinet 16 minisztériumból és 3 miniszterelnök helyettesből állna, utóbbiak a 3 pártot képviselnék, és minisztériumot is vezetnének. A miniszterjelöltek közül 10 a Bolozsán kabinetnek is tagjai voltak. A kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát ma terjesztik a parlament elé. Az RMDSZ támogatja a Siegfried Murechen vezette kormány beiktatását és vállalja a kormányzati részvételt, erről döntött a szövetségi állandó tanács. A szövetség Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium, Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium élére, Táncos Barnát pedig miniszterelnök helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolja. Az RMDSZ szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége. Több mint 4,2 millió lei értékben szabott ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen a héten. A hatóság 965 bírságot rót ki, és 820 figyelmeztetést adott ki. Több mint 110 ezer lei értékű, nem megfelelő terméket végleg kivontak a forgalomból. Több mint 330 ezer lei értékű áru értékesítését pedig ideiglenesen leállították. Az ellenőrök többek között romlott vagy lejárt élelmiszereket, hiányzó engedélyeket és nem megfelelő tárolási, illetve higiéniai körülményeket találtak. Nyilvánossá tette a kormány az állami vállalatok vezetőinek fizetésére és tisztségeire vonatkozó adatokat. A guvernanta.gov.ro platform 121 állami cég vezetőségéről közöl információkat és több mint 1350 nyilvános dokumentumot, köztük önéletrajzokat és szerződéseket is elérhetővé tesz. Az adatok szerint egyes vezetők több állami vállalatnál is tisztséget töltenek be, így havi jövedelmük meghaladhatja a 100 ezer lejt. 36 vezető havi 50 és 100 ezer lei közötti, 115 személy pedig 25 és 50 ezer lei közötti jövedelmet kap. További 370 vezető havi bevétele legfeljebb 25 ezer lei. A kormány szerint a kezdeményezés célja az állami vállalatok működésének és a vezetői javadalmazásának átláthatóbbá tétele. Megkezdte 4 napos franciaországi látogatását 14. Leó pápa. Az egyházfő tegnap a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Az Elizé palotában és az UNESCO központjában is hangsúlyozta, az új technológiáknak az ember szolgálatában kell maradniuk, és nem válhatnak az uralom vagy az igazságtalanság eszközévé. A pápa szerint miközben egyre gyakrabban tulajdonítunk intelligenciát a számítógépes rendszereknek, megfeledkezünk az emberi méltóságról. Úgy fogalmaz: ha el akarjuk kerülni, hogy a gépek paradicsomában elveszítsük emberségünket, az embereket etikai ítélőképességre kell nevelni. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A maximumok 19 fok körül alakulnak Udvarhelyszéken.
19: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
0: Továbbra is itt vagyunk a Dumadubánál, köszönjük szépen a legfrissebb híreket, azok mindig szólnak, mi akárhol legyünk, a híradó mindig fix, a hírek mindig pontosak, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát maradunk a Dumadubában, további meghívottakra számíthattok a teljes nap folyamán, Kis Bence és B. Szabó Zsolt köszöntünk, nem a vagányvágányban, a Rádió Gaga hétvégén.
1: Így van, a Rádió Gaga pedig most éppen dumadubázik, de ennek kapcsán azért a Kürtös Kalácsról és mindenféle ehhez kapcsolódó információról néhány szót fogunk ejteni. Amit kell tudni, hogy ebben az órában is jó zenénk van. Nagy Bogi, aki egyébként holnapi fellépő érkezik, a Jó leszek újrával.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
21: Érdekességek,
2: aktuális információk,
21: játékok,
2: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
21: WhatsApp
2: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel

0: mondtam, hogy nekem az első dolgom az lesz, hogy egy Kürtös Kalácsossal interjúzunk, na a második lett az tulajdonképp, de végül is ezzel sincsen semmi baj. A Kürtös Kalács az szerintem egyébként szinte vallás szintre van emelkedve. Én megkockáztatom, hogy teljes Erdélybe, mert mindenkinek van egy elképzelése, hogy milyen kell legyen. Az a jó, hogy Borbély Istvánnak a Borbély Kürtös részéről szintén van egy elképzelése. Jó napot kívánok, Isten hozta!
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit!
0: Hogyan lesz valaki Kürtös Kalács készítő? Ez rádióban nagyon alapkérdés, de hát annyi szakma van, miért pont ez?
1: Hát igazából ez egy 8 éves történet, egy ünnepi vacsorán voltunk, és nagyon finom volt a Kürtös Kalács, és a feleségemmel együtt ott este az asztalnál rádöntöttük, hogy megpróbáljuk a Kürtös Kalácsot megsütni. Mire is jöttünk másnap, hétfőn pontosabban Sávcsiszentgyőre, és megvettük a gépet, és ma délután meg is süttük az első Kürtös Kalácsunkat.
2: Ez elég gyorsan ment egyébként, mindig nem megy ez ilyen nagyon-nagyon egyszerűen. Az a kérdése, nem muszáj elárulni, de tudják-e, hogy az a nagyon finom kürtös kitől származott akkor, 8 évvel ezelőtt?
1: Nem igazán, nem érdeklődtünk, de azt mondom, a feleségem annyira kreatív, hogy próbált a hagyományokból, és úgy mondanám, hogy a régi múltból meríteni, és egy igazi receptet próbált, és azt tovább fejlesztettük, és így lett a mai Kürtös Kalácsunk.
0: Mennyit munkát jelent egy nyáron egy Kürtös Kalács? Hiszen azért rengeteg helyre lehet menni. Kérdés, hogy rengeteg helyre érdemes-e menni. Hogy van ez?
1: Igazából mi azt mondom, hogy másabbak vagyunk, mint a többi Kürtös Kalácsos. Mi üzletekbe szállítunk, Csíkszereda és környékén, ami azt jelenti, hogy 120 üzletbe hordunk napi rendszerességgel Kürtös Kalácsot, és még van egy palettánk, ami van 10 pár fajta süteményünk. És ezért azt úgy mondanám, hogy nem tudom mondani, milyenek a vásárok, vagy milyen egy igazi. Egy páron voltunk, volt mindenféle tapasztalatunk, itt vagyunk, nagy örömmel itt vagyunk, és próbáljunk.
2: Engem ez itt érdekel, mivel üzletekbe szállítanak, ez azt feltételezi, hogy az emberek nem frissen kóstolják az önök Kürtös Kalácsát többnyire. Gondolom én, mert hogy az ott a boltba kapható,
0: azért
2: csak kihűl előbb-utóbb. Mert már pedig a Kürtös Kalácsról azt szokták mondani, hogy az frissen biza a legfinomabb. Van-e valamilyen fontos dolog, amit mondjuk a recepten kívül önök figyelnek azért, hogy mondjuk jól öregedjen, fogalmazzunk jól, a Kürtös Kalács?
1: Hát az előbb is, ahogy említettem, a feleségem összeállította ezt a receptet. Mi minden este neki kezdünk sütni, reggel hajnali órában viszem a Kürtös Kalácsot. Én azt mondom, hogy 8 éves tapasztalattal, napi rendszerességgel, ha megvásárolják a Kürtös Kalácsot, egy kicsit most bizakodó vagyok, de akkor jó kell legyen, hogyha megveszik minden nap egy 400-500 és hétvégén az 1000 darab Kürtös Kalácsunkat.
0: Azért azok számok. Nem egy gyenge dolog. A Kürtös Kalácsról akkor azért nem lehet azt mondani, hogy nem érdeklődnek iránta az emberek.
1: A Kürtös Kalács szerintem egy abba a kategóriába tartozik az én meglátásom szerint, hogy eléggé elfogadható áron van az üzletben is, és mennek nagymamához a vendégek, mindenkihez, akik mennek, kényelmesen elé lehet venni, és ezért úgy gondolom, hogy ezért is van ez a megvásárló erőnk.
2: Hát az ünnepi asztalról nem hiányozhat, ez biztos. Innen folytatjuk a beszélgetést. Addig is zenét hallgatunk itt a Rádió Gagán.

0: Forbe Istvánnal beszélgetünk itt a Dumadubában. Igazából ő az első kürtös kalács készítő, akit megszólítunk, és hát érkezett egy nagy tál süteménnyel, és említették, hogy a süteményeket is készítenek. Hát ez ugye egy teljesen más kategória azért, mint a kürtös kalács. Tény, hogy az édességről szól. Arra vagyok kíváncsi, hogy az önök életében azért mennyire van jelen, mennyire édes szájúak.
1: Hát én éres szájú, megegyük. De azt mondom, az emlékom minden nap elvár dolgozik, egy idő után megszokottá válik. Persze a feleségem ő az, aki minden nap mindenből próbát veszen, megkóstolja, de úgy igazából van. Megyünk a fiammal az autóval, és hátul a Dubába elévesztünk egy kürtös kalácsot, megegyük. Van erre is példa, vagy ha új termékünk van, akkor azért még
0: meg kell kóstolgatni.
1: Igen,
0: normális.
2: Mondjuk, aki egész életében kürtös kalácsot süt, azt gondolom, hogy egy idő után telítődik vele, és ezzel nincs is semmi baj. Magyarországiaktól mi a visszajelzés? Jobban szeretik-e azt a kürtös kalácsot, amit itt Erdélyben kóstolnak, vagy mit mondanak erről? Ír-e egyáltalán el? Hiszen nehezen jönnek, mivel ugyan üzemszerűen készül mindez a visszajelzések.
1: Egy pozitív visszajelzésünk és látásunk van. Épp a múlt héten voltunk Gödöllőn, és hatalmas nagy sikerünk volt. Az egész csapattal el voltunk, és a három nap azt mondanám, hogy egy percet nem tudtunk megállni. Nagyon-nagyon nagy sikerünk volt. Még volt három kürtös kalácsos, és mi egy ilyen külön szigeten voltunk, és nagyon úgymondom megtiszteltetés volt számunkra, hogy jöttek, folyamatosan jöttek. Nem tudtuk, hogy honnan jönnek, hogy, és aztán úgy a vásárlók a harmadnak már visszaigazoltak, hogy annyira finom volt a kürtös kalács, hogy azért jöttek vissza.
2: Mi a jó kürtös kalács titka? Tudom, hogy nem a nagy a hétpecsétes titkot kell elmondani, bár szerintem azt is el lehet bátran, mert
0: most ki fog nekiállni.
2: Igen, tehát azért mondom, hogy nem látom, hogy nekiáll valaki ezt izomból csinálni.
1: Én igazából azt mondom, hogy hogyha szívvel, lélekkel csináljuk, nekünk is a hátunk mögött ott van egy, én azt mondom, egy nagyon-nagyon jó csapat, aminek a jó eredményünket a csapatmunkának, az összhangnak köszönhessük. Én ott látom a jó kürtös kalácsot, ugye az előbb mondtam, a feleségem összeállított egy, mi úgy mondjuk egy nagyon jó receptet, ahol próbálunk haladni, a visszajelzések jók. Ha szívvel, lélekkel csináljuk, akkor azt mondom, hogy jó a kürtös kalácsunk.
0: Egy dolgot azért megfigyeltem a kürtösnél és a lángosnál is. Évről évre újabb igények jelentkeznek, és ezeket az igényeket van, aki ki akarja szolgálni, van, aki nem, és azt mondja, hogy nekem a hagyományos, vagy ez kell, vagy én nem megyek tovább, úgyhogy mit tudom, kürtös kalácsba fagylaltot teszek, és nem tudom, dubai csokis kürtös kalács. Önök mit gondolnak erről az újításos vonalról?
1: Én azt mondom, hogy nem helyes, de nem az újulás embere vagyok. Több okból, ugye, mivel minden nap szállítom a kürtös kalácsot, hogyha fogok csinálni 4-5 ízt, biztos, hogy a 36. íz fog kell lenni, így kényelmes. Van egyfajta kürtös kalácsunk, nincs lehetőségük választani, és ez bevált, ezt veszik, és ezért nem viszünk diós, márnás. Ez egyfajta van, és nem is kérik, azt mondanám. Volt egy idő, amikor megpróbáltunk egy pár íz,

0: De nem látom azt, hogy szükség volt rá.
1: Mondjuk azt, hogy a diós az már úgy hagyományos kategóriába csúszott át szépen lassan. Egyébként én a többi extráról beszélek, de nagyon-nagyon tetszik, amit ön mond. Én egyébként ebbe hiszek, a klasszikus ízekbe. Úgy néz ki, hogy ízekbe bár nem, de méretben annál inkább kísérletezők, és ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket Borbély Istvánnal a Borbély Kürtöstől.

0: Kürtös Kalácsból van néhány rekord kürtös is. Úgy érzem, hogy minden évben vannak újítások, úgyhogy folytatjuk a beszélgetésünket Borbé Istvánnal a Borbé kürtös részéről. Azt tudom, hogy lesz egy újabb óriás kürtös kísérlet. Mit kell erről tudni? Mekkora lesz? Egyáltalán hogyan készülnek erre, hiszen ugye a kürtös kalácsnak annak azért kell egy kürtös sütő, ugye dorongsüteménynek hívjuk, dorongon sütik, hogyha nagyon akarjuk ezt magyarítani, szóval hogy az a felszerelés is szükséges lesz.
1: Na igen, egy nagy büszkeségünk, azt mondanám, itt mutatkozik ki a csapat ereje, egy 20 méteres kürtös kalácsra jöttünk most Sepsiszentgyörre, amit vasárnap fogunk megsütni.
0: Mennyi munkát feltételez ez, vagy egyáltalán hogyan lehet, ugye nem mindegy, ugye, hogy most mit tudom én, 60 centi egy jó nagy kürtös.
2: Én azt is elszakítom, az biztos lehetsz benne.
0: Ugye azt garantálom, de hát mi nem profik vagyunk, tehát hogy azért ide kell technika, szóval nem olyan egyszerű, milyen felszerelés van ehhez?
1: Inkább igazából nem is a munkát mondanám, hanem az izgalom, az erőkészülés, az előtti munka, erőkészítés az egy órába kerül, amíg a szerkezetet összerakjuk, és amikor készen van, akkor a süté, a feltekerés és az egész kürtös kalács folyamat az ismét egy óra, szűk óra, ami meg van sűrve. Igazából az izgalom. Már most azt mondanám, hogy nem tudom hányadik alkalommal sütjük. Most nem úgy mondanám, hogy rutinból, de azért össze van szokva a csapat.
0: Tapasztalat ugye, van.
1: Igen, tapasztalat van.
0: Ez, hogy kell elképzelni magát a felszerelést, a hallgatók kedvét, mert megmutatni nem tudjuk?
1: Ez 4 méteres fákból tevődik össze, és egy ilyen vasárványon van előkészítve, alatta van egy úgy nevezzük, mi egy szénycsináló, amikor feltekeri a feleségem a fára a tésztát, akkor betegyük az izzó parazsat, ezeken a tárcákon is várjuk a csodát.
2: Az a kérdés, hogy ezt hogy kell nem elszakítani? Nagyon kíváncsi vagyok. Itt a gyúrás is fontos, vagy a feltekerés a fontos, vagy nem másért, csak hát én nagymamámnál készítettem még ilyen kisebb kürtösöket, az akkor, mint az ökölöm mondjuk, és meg azt is hajlóan képesek voltunk el elszakítani.
1: Hát igen, azt mondanám, hogy itt mutatkozik meg a tudás ereje, nagyon-nagyon fontos a dagasztás, hogy milyen tészta, nagyon oda kell figyelni a teljesen minden összetevőjére, hogy nagyon pontosan legyen, és a kár, hogy fog kárni a tészta. Amikor igazából a nehezebb pillanat az, amikor feltegyük, tekeredik a fára, akkor a sütés, a szénre, hogy fog reagálni a kerés.
0: Még egy annyit hadd kérdezzek, hogy mennyi időt kell kelnie a rendes kürtös kalács tésztának?
1: Egy órát.
0: Igen, közben azért Borbé Zsuzsanna István felesége sug mellettünk. Ő nem nagyon akart nyilatkozni nekünk, de nem baj, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Igen, engem azért csak érdekel ez a rekord dolog, mert én mindig meg szoktam kérdezni, hogy ez önöknek miért fontos. Ennél volt már hosszabb, tehát a 20 méteresnél volt már hosszabb.
1: Igen, megcsináltuk a magyar rekordot. Ez igazából úgy jött, hogy a Csíkszentgyörgyi önkormányzattal közösen találtuk ki, hogy a falunapokon legyen valami újdonság. Onnan jött egy közös ötlet, és azt mondanám, hogy mindennapi sikerünk, ez egy kicsit ki szeretünk volna bontakozni, hogy legyen egy nagyobb eredményünk. Nem kitűnni szeretünk volna, hanem a mindennapi jó kollégákkal az együtt dolgozást akartuk egy kicsit a...
2: Team building.
1: Így van, pontosan.
2: Értem. Na jó kis team building, amúgy ezt holnap lehet akkor tehát megnézni ezt a kísérletet, hogy összejön-e ez a 20 méteres kürtös kalács, biztos vagyok benne, hogy meg is lehet kóstolni.
1: Reméljük, hogy fog sikerülni, nagy hozzáállással próbálkozunk. Ezt amikor esüssük, akkor ki szeretnénk osztani akik itt esznek a látogatóknak.
0: Na, ez igen becsületes dolog. Borbé István, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és sok sikert ez az óriás kürtöshöz.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
4: Gyere!
3: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Mi csináljunk a lány búcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor fagitours.ro.
10: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrum a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
3: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Ismét itt tartunk és játszunk. Függetlenül attól, hogy kint vagyunk-e, eszünk-e édeset vagy kevésbé édeset, mindig édesen és kedvesen játszunk. Próbálunk kedvesek lenni veletek, ti mindig azok vagytok velünk. Egy újabb játékos köszönhetünk, aki amennyiben helyesen válaszol a kérdésünkre, a Dósa Hűs Húsüzem által felajánlott termékcsomag szerencsés tulajdonosa lehet, ez finomságokkal teli rakott termékcsomagról beszélünk.
1: Így van, megnyomjuk a sorsolónkat és Beátát hívjuk.
2: Halló!
1: Halló! Jó reggelt, Beát a telefonnál, Bészabó Zsolt és Kis Bence a Rádió Gagától. Mi jót
2: csinálsz? Jó reggelt, fiúk!
1: Mi jót csinálsz mostanában ebben?
2: Én nemrég keltem fel, és még pont kávézom.
1: Jó, rendben. Tudod-e mit? Gyere, nézzük meg, hogy egy nyereménnyel fel tudjuk-e még dobni a kávézásodat, jó?
2: Jó, rendben.
1: Tudod, vannak ilyen feladványaink, ki kell találni, hogy igaz vagy hamis. Hogyha azt mondod, hogy jöhet, akkor mondom neked.
2: Jó, fogható neki, igen,
1: nézek. Igen, szóval, igaz vagy hamis, Málta szigetén jobb oldalon közlekednek az autók, mint nálunk. Igaz vagy hamis?
2: Annyira nálunk kiegészi.
1: Nálunk jobb kész felől van a vezetés. Az jobb sávon közlekedünk, nem a balon.
2: Igen. A hitel a bal kezem, hogy melyik felé vezetünk.
1: Annyit segítek. Igazad van, hogy balkormányos autóink vannak. De Zsolt akar segíteni, hogy hagyom.
0: Annyiban segítenék neked, hogy Máltának igencsak sok köze van a britekhez. Van ott egy kis brit örökség. Jártak ott már britek elég sokat.
2: Igen.
0: Ennyit szerettem volna
2: segíteni.
0: Akkor
2: igaz.
1: Na még egyszer, tehát az autók a jobb oldalon közlekednek, vagy a bal oldalon Máltán, ilyen logika mentén?
0: Nálunk a jobb oldalon közlekednek.
2: Bal oldalon akkor.
1: Ez az. Megdolgoztál érte, úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon
2: megérte. Nem vagyok még eléggé felébredve szerintem.
1: Igen, vissza kellett volna hívni, miután megittad a kávét, na de hát ugye azt fogták mondani, hogy a vonat nem vár, viszont az ajándék pedig téged vár. Mindezt a Dósa Vágóhíd által felajánlott ajándék, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz az, és főleg finom lesz, mindenféle termékcsomag finomságokkal, úgyhogy jó étvágyat kívánunk hozzá neked.
2: Wow, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, szép napot nektek.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Zsolt, szerinted van olyan, hogy túl sok kürtös kalácsot enni?
1: Ezt kérdezz meg napvégén, mert szerintem igen lesz a válaszom. Tehát amerre nézek, kürtöst látok, meg mindenki hív kürtös, ez nyilván, itt vagyunk a Dumadumánál, mindenki azt szeretné, hogy kipróbáljuk a kürtősét. Úgyhogy én nem tudom, ez hogy jön össze, elég édes szájú vagyok, ennyire nem tudom, hogy igen-e.
0: Né, az a helyzet, hogy a kürtös kalács, én azt mondtam, hogy az ilyen vallásszerű, mert mindenkinek van egy elképzelés, hogy milyen kell legyen. Ha fejben az elképzelés talál azzal, amit a valóság ad, akkor az mindenképp szerencsés.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élmény.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
9: Profiter. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelező. Ez már több mint 20 éve.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Nehéz térre kell felkészülni, figyelmeztet Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár, és Irán 7 hónapon belül megnyitná a Hormuzi szorost az Egyesült Államoknak közvetítőkön keresztül benyújtott javaslata alapján. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Több mint 100 000 szarvasmarha és bivaj után igényeltek támogatást Hargita, Maros és Kovászna megyében. A közel-keleti válság okozta veszteségek enyhítésére állatonként 68 eurót biztosít az állam. A három megyében az igénylések összértéke meghaladja a 7 millió eurót. Hargita megyében 2644 gazda 45214 állat után kért támogatást, több mint 3 millió euró értékben. Maros megyében 1406 gazda 37778 állat után igényelt 2,5 millió eurót meghaladó összegben, míg Kovászna megyében 1045 gazda 20495 állat után nyújtott be kérelmet. Az Alpia október első felében ellenőrzi az állományt, a támogatásokat várhatóan év végéig folyósítják. Nehéz télre kell felkészülni, ezért fontos, hogy Románia megfelelő mennyiségű földgázzal rendelkezzen, jelentette ki Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár szerint szeptember végére várhatóan eléri a 79-80%-ot a Románia gáztárolóinak töltöttsége, decemberig pedig 90%-ra kell emelkednie, közölte az energiaügyi államtitkár. Krisztián Busoly szerint a romániai készletek jelenleg meghaladják az európai 70% körüli átlagot. A háztartási fogyasztók számára jelenleg 110 lej a szabályozott gázár, és a következő időszakban nem várható jelentős számlaemelkedés. Az államtitkár szerint a jövő tavaszi helyzet elsősorban az európai piaci gázáraktól függ. Júniustól máig 111 nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedést regisztráltak Romániában, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet. 99 eset igazolt, 12 pedig valószínűsíthető volt. 5 idős fertőzött meghalt, valamennyien társbetegségekben is szenvedtek. A legtöbb esetet Bukarestben 40-et, valamint Ilfov és Giurgiu megyében regisztrálták. Maros és Hargita megyében 1-1 megbetegedést jegyeztek, Kovászna megyében pedig 1-et sem. A vírus szúnyogcsípéssel terjed, ezért a közegészségügyi intézet szúnyogriasztó használatát és szúnyogháló felszerelését javasolja. Irán 7 napon belül megnyitná a Hormuzi szorost az Egyesült Államoknak közvetítőkön keresztül benyújtott javaslata alapján, jelentette be az iráni külügyminiszter. A terv szerint a szoros a 7. nap végén nyílna meg újra, ha Washington teljesíti a meghatározott feltételeket, és folytatódnának a tárgyalások. Teherán többek között az iráni befagyasztott vagyon felszabadítását és a gazdasági szankciók eltörlését, valamint az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását és a háború befejezését követeli minden fronton. Az iráni külügyminiszter szerint most Washington válaszára várnak. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dzsungelkörzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
1: Olyan kényelmesen itt csak sétálgatok a téren, egyébként még tényleg elég kevesen vannak ahhoz képest a Kürtös Kalács Fesztiválon. Ez azért jó, mert sétálni és kóstolgatni ilyenkor a legkellemesebb. Nincs tömeg, a kürtösök már sülnek, annak érezzük az illatát. Kis Bence és Bésza Bozsolt itt vagyunk a Dumadubánál, előtt, benne, és ma egész nap itt leszünk.
0: Jó ebédhez szól a nóta, ami egyébként Follow the Flow lesz. Én úgy gondolom, hogy a déli harang szóhoz a Kürtös Kalács dukál. Mindegy, honnan hallgattok bennünket, szerezzetek Kürtös Kalácsot, abból még baj nem volt.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Itt vagyunk Sepsiszentgyörgyön, kitartóan a Dumadubából jelentkezünk. Ezúttal talán egy kicsit a kürtös kalácson kívül fogjuk a beszélgetést vinni, mert hogy a vendégünk Hankó Emőke, aki kürtös kalácssal nem, de gyümölcs lével, illetve szörpel foglalkozik. Szia is ne hozott!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mesélj nekünk egy picit arról, hogy egyáltalán ez a gondolat, hogy ilyesmivel kellene foglalkozni, ez honnan jött?
1: Ez egy nagyon hosszú történet. 2005-6 körül nagyon beteges voltam, és valami porokat adtak, hogy szedjem, és nagyon rossz ízük volt. Ezért anyósom mindig adott fekete ribizli szörpöt, hogy el tudjam viselni az ízüket. És amikor a szörp elfogyott, és a port szedtem tovább, akkor újból rosszul lettem, úgyhogy rájöttem, hogy a szörptől vagyok jól. És akkor ezért elkezdtünk nagyobb tételben készíteni, hogy egész évben legyen nekem szörp. És akkor így a barátok meg a rokonok mind kérdezték, hogy hát eladásra nem-e készítünk, és akkor beültettünk egy nagyobb területet ribizlivel, és elkezdtünk fekete ribizli szörpöt készíteni.
0: Mit jelent a nagyobb terület, hiszen azért fekete ribizliből a szörp az úgy rendes mennyiség kell?
1: Hát 70 ár volt, 1100 tő.
2: Atya úristen.
1: És azon munkálkodtunk, és akkor akartuk hivatalosítani a dolgot, persze szerettük volna otthon készíteni, de hát az lehetetlen, és így pályáztunk egy feldolgozóra, és akkor, hogyha már van feldolgozó, akkor már bővült a skála, többféle szörpöt készítünk, és most már gyümölcsleveket is.
0: A gyümölcslé készítés, az azt hiszem, hogy nálunk egy szezonális tevékenység, de úgy vettem észre, hogy attól a perctől fogva, hát most már úgy lassan kezdődik, ugye almalé az egyértelműen, azért jó, hogyha ott van a háztartásban, meg hát emberek úgy vannak vele, hogy azért mégse cukros üdítő italt ígyunk inkább természetesen cukros gyümölcslevet, mert csak egészségesebb. De mennyire macera egy ilyen dolgot elkészíteni, illetve mekkora az üzem? Mesélj kicsit, hogy ez hogy működik.
1: Az üzem az akkora, hogyha valaki megjelenik egy fél zsák almával, hogy azt préseljük ki neki, akkor csak mosolygunk, hogy hát igazából az felkenődik az oldalára, úgyhogy nagy mennyiségekben szoktunk dolgozni. 4-500 kiló azért kell, hogy elindítsuk a gépeket, és
0: ilyenkor az van, hogyha mit tudom én, valaki csak egy fél zsákot hozza, akkor mit tudom én, beleduvasztotok, amennyit bele lehet, és akkor az alapján, logika alapján kiszámoljátok, hogy kinek mennyi juthat?
1: Megkérdezzük, hogy ebbe beleegyezik-e, uh-huh. És akkor igen.
2: Biztos van olyan, aki azt mondja, az ő almája az olyan alma, hogy másnak nincs olyan almája, most érted? Nem mindig van ilyen alma. Jó, engem a tartósítás része érdekel. Én úgy láttam, hogy a szörpök ideje, az üzleti szörpök ideje leáldozott. Tehát ahhoz képest, hogy régebb mindig vettük a bodoki borvizet, készítettük belőle a szörpöt, mert az volt a szuk, nyilván. Ahhoz képest most már azért kevesebben vásárolnak, látom az üzletben, viszont ennél többen a kézművesektől. Ezt hogyan tartósítjátok, mert benne van ugyanakkor a lutri, hogy akkor ez meddig áll el?
1: Hát a cukor és a citromsó is tartósít, de muszáj egy icipici tartósítószert tenni a szörpökbe. Azt próbáltuk a tartósítószer nélkül, de nem tudtuk előállítani. Úgyhogy azok tartósítószeresek. De így is rengeteg benne a gyümölcs, és ezért elég keresettek. A levek viszont azok csak pasztörizálva vannak, azokban nincsen semmi tartósítószer.
0: A pasztörizált gyümölcslé mennyi ideig áll el? Van-e erre valami statisztika, van-e valami többé-kevésbé elképzelés?
1: Mi egy fél év garanciát vállalunk rá, de vannak olyan klienseink, akik visszajönnek ősszel, és mondják, hogy jaj, még a tavalyiból van két zacskó.
0: Nekem még van a tavaly előttiből is, még mindig iható. Csak kíváncsi voltam, hogy mit mond az, aki
2: ilyesmi. Én is ittam belőle, hadd mondjam el abból. De engem az is érdekelni fog még, hogy ez így kibontás után mit jelent, vagy mire kell inkább figyelni. Mert én úgy látom, hogy a tartósítás legtöbben megbontás után rontják el. Ezzel folytatjuk a beszélgetésünket, de zenét hallgatunk előtte.

0: Hankó Emőke szörp és gyümölcslé készítő a vendégünk. Ó, de jó lehet szörp és gyümölcslé készítőként felkelni reggel, és azt mondja az ember magának, hogy én szörp és gyümölcslé készítő vagyok. Na de erre is rá fogunk térni, de most engem az érdekel, amit nemrég felvezettem, hogy megnyitás után mit kell ezekkel a termékekkel csinálni.
1: A pasztorizált almaleveket úgy szoktuk ajánlani, hogy hűtőben tartani, és úgy az ismerősök szerint 14 napig, de én azért 10 napot szoktam mondani, hogy 10 napon belül ajánlott elfogyasztani. Hát
2: akkor megint én vagyok, az két hónapig simán eláll.
0: De a hűtősz... hát de neked mindegy.
2: Figyelj, azért csak észreveszem, ha fermentálódik közben, hát lesz egy pesgése. Tehát, hogy a frissen, azt igen, az egy hétig nem áll el a frissen préselt, de az pasztőrözetlen, tehát másik. A pasztőröző gépeteket azt hogy kell elképzelni? Nagyjából tudjuk, hogy felhevíti egy, nem tudom, 70 fokra mennyire?
1: 86.
2: Jó, akkor közel. 86. Közel. Jó, akkor egy kicsit akkor mesélj erről, hogy hogyan történik. Tanultuk az iskolában, de a franc emlékszik.
1: Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy gázkazán, egy olyan, mint bárkinek a konyhába a falon, vagy ahol tartja, és akkor van mellette egy nagy tartály, amelyikben megy egy spirál formájú cső, és abba megy végig a gázkazán felmelegíti a vizet, ami a tartályban van, és a csőbe megy végig a gyümölcslé. És akkor úgy egyből engedjük bele a zacskókba, és a zacskókat meg gyorsan lehűtjük, mert akkor sokkal több vitamin megmarad.
0: Figyelem.
2: Ez azt tudtam, hogy valami meg kell kérdezni.
0: Ma tanulni fogunk. Na de akkor térjünk vissza a szörp és gyümölcslé készítésre, hogy te most már így határozod meg magadat. Ez most már ilyen teljes értékű állásnak számít.
1: Nem egészen, ez csak hobbi.
0: Hallgass oda. Tehát értetted, fél zsákalmával szóba se állnak, de ez még mindig csak hobbi.
2: Na, kedves meghívottakat nem szoktuk lövögetni, úgyhogy inkább. Hadd egy kicsit arról beszélgessünk, hogy a termékek. Azt tudom, hogy egy ideje nagyon sokan kérnek például almalevet, nem tudom, gyömbérrel. Ez mennyire kivitelezhető? Vannak-e ilyen újdonságok? Van-e aktuális trend? Mi az, amilyen levet nem készítetek?
1: Eddig készítettünk szőlőlevet is. Az idén úgy döntöttünk, hogy ezt most ki fogjuk hagyni, mert időben duplája az almalé készítésnek.
0: Miért?
1: Nagyon nehéz a szőlővel dolgozni. Nyálkás, lassan kell préselni, nagyon nehezen boldogulunk vele, és többi időt vesz igénybe. Mikor nem akkora az almatermés, akkor természetesen szőlőt is préselünk, de most az idén úgy döntöttünk, hogy inkább az almára koncentrálunk.
0: Lehet buta kérdés, de remélem, hogy többek nevében kérdezem, hogy lesz a szőlőből szőlőlé és nem must?
1: Hát úgy, hogy azonnal pasztőrizáljuk.
0: Ja.
1: És akkor nem kezd el fermentálódni.
2: Ja, hogy a fermentációnak a kiszűrése, igen, ez az érdekes. Mi a trend? Mi az, amiből például nehezebb? Nem tudom, vannak ilyen különböző gyümölcslevek és zöldséglevek, ugye gyerekeknek előszeretettel adnak céklát, vagy mit tudom, búrok, meg ilyesmit.
1: Bármit meg tudunk örölni, ki tudunk préselni. Volt olyan kliensünk, aki hozott két biocitromot, és azt mondta, hogy ezt szeretné hozzátenni a három zsák almájához, és megcsináltuk. Amit hoz a kliens, abból csináljuk
0: neki. Két darab citromot?
1: Két darab citromot, igen.
0: Cuki.
2: Megkockáztatom, hogy annak azért két zsák almában nem túl erős az.
1: Nem. Nem, de ő neki ez volt a kérése, így teljesítettük.
2: Értem. Nyilván elvileg ugye narancslevet meg citromlevet is tudnátok csinálni ilyen kiszerelésben, hát gondolom, hogy azért ez egy kicsit macerásabb lenne.
1: Macerás lenne természetesen, meg nagyon költséges is lenne, mert hogy drágább a narancs is és a citrom is.
2: Plusz meg nem ajánlott, gondolom, hogy ezért ezeket a kezelt héjú gyümölcsöket bedobni. Azt már inkább a fogyasztó szempontjából, meg gondolom a berendezés az jól bírja.
1: Igen, és meghámozásra nincsen lehetőségünk.
0: De hogy ahhoz külön hámozógép kéne.
1: Igen.
2: Hogyha megnézzük a felhozatalatokat, milyen típusú szörpöt forgalmaztok?
1: Most jelen pillanatban 12 féle szörpünk van, a zsájától egészen a fenyőig, meg az erdei gyümölcsből készült szörpükig mindenféle. Léből 8 féle, mert készítünk fahéjjal, körtével, céklával, murokkal, cellerrel, gyömbérrel, fekete ribizlivel.
0: Na Bence,
1: ami eszünkbe jut mindenből, és minden évben szeretünk valami újat készíteni.
0: Tehát ezt mondhatjuk azt, hogy ahogyan a különböző olajak készítői mondják, hogy bármit ki lehet préselni, azt is ugyanúgy el tudjátok mondani, csak nem mindig jó az íze annak, ami a végén kijön.
1: Így van, így van. Kísérletezünk, próbálkozunk. Egyszer próbálkoztunk fekete eretek lével, almával, hogy köhögésre, hát ha segít, de borzalmas volt az precíz.
0: Hát azt ugye el tudom képzelni.
2: Jó, nem tudom, hogy tökéletes zászó volt-e, de Hanko Emike, köszönjük szépen, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Rádió Gaga.
3: Reklám.
5: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál? A My Journey nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocetanilag felkészítünk, kész leckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé. Gyere, három helyszínen is várunk, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, vagy Csíkkarszfalván.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat, igazi profi. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
10: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
11: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
14: ismét lágerek és

0: Zsolt, kóstoltál itt a Kürtös Kalács Fesztivál keretében olyan kürtöst, ami nem édes?
1: Nem, de ha jól emlékszem, a Taste of Transylvania-n kóstoltuk ezt a sajtosat, nem?
0: Ez a sajtos tepertős, nekem az az igazság, hogy van egy videónk, érdemes megnézni egy kicsit közben a Facebookunkat is, hiszen azért nyomjuk a ríleket, de hogy az van, hogy nekem ez a sajtos tepertős kürtös kalács, ez nagyon mozgatja a fantáziát,
1: nekem
0: meg
1: is.
0: Kéne nézzük.
1: Nekem is. Bár az az igazság, hogy mondtam én még korábban, hogy én nem nagyon hiszek ezekben az új találmányokban, hogy most meg kell váltani ezt a dolgot, szerintem becsületesen el kell készíteni, és az a legtöbb, amit egy ember tud csinálni, de ez az én véleményem. Ettől függetlenül most ellentmondva önmagamnak, én Szovátán kóstoltam életemben először fagylaltos kürtös kalácsot, egy ilyen kis kürtös kalácsot kell elképzelni, ilyen házi kürtös nagyságút, és ezt megtam még fagyival. Nekem nagyon jó, nagyon figyelj, bejött.
0: Ha nem kürtös kalácsnak hívjuk, hanem fagylaltos kürtös kalácsnak, más.
1: Vagy fagylaltos kalácsnak.
0: Így van, vagy fagylaltos kalács. Nem ez a lényege. A lényeg az, hogy valami egyéni legyen, ami jó. Mindent lehet jól csinálni. Én először ugye a liofilizált, ez a hideg fagyasztott, szárított málna. Kürtösre mondtam azt, hogy hát ez biztos borzalom. Ahhoz képest szerintem eléggé alap lett belőle.
1: A gyerekek számára határozottan, tehát a gyerekek hatalmas nagy kedvence ez a málnás kürtős. Én nem tudom megenni. Tehát engem nem is a málna íze zavar, mert a málna ízét szeretem.
0: Szerintem
1: a savanyú. Nekem a savanykás. Nekem pont az nem jön be.
0: Az édes savanyú kombináció nekem jól

0: Próbáljuk számolni, hogy a mai nap folyamán hányszor hangzik el az, hogy kürtös kalács. Valószínűleg többször, mint egész évben összevéve. Reméljük, hogy nem megyünk az agyatokra ezzel, de azt is reméljük, hogy megkívánjátok egy picit. Az, az igazság, hogy ez nagyon a miénk, nagyon hozzánk tartozik, és ezt mondom, akárhonnan hallgassatok, Erdélyből, ez tényleg a miénk, tényleg nagyon szeretjük. Tényleg, az viszont érdekel, hogy van olyan ember, hogy nem szereti a kürtös kalácsot. Nem arról beszélek, hogy már meguntad, vagy mit tudom, hogy nem szereted.
1: Esküszöm, nem olvassuk be, de írjátok meg nekünk a 0735488888-ra.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
5: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
8: A tökéletes helyszínt keresed?
7: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
8: Areohotel.ro.
7: Tökéletes rendezvények. Areó.
9: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készül. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Pársak utca 14.
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat, és nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, a Rádió Gaga híreit hallják. Halasszák el a túluró útdíj rendszer október 1-jére tervezett bevezetését, kéri az országos közúti infrastruktúrát kezelő vállalat. A cég szerint a rendszer még nem áll készen a használatra, ezért 2027. április 1-jéig kérik a halasztást. A szükséges alkalmazás és informatikai platform nyilvános tesztelése csak szeptember 16-án kezdődött, és a szerződés szerint legalább 4 hétig kell tartania. Az országos közúti infrastruktúrát kezelő vállalat szerint ezt követően még a minőségi átvételnek és a kísérleti üzemnek is le kell zajlania. A vállalat arra figyelmeztet, hogy október 1-jei indulás esetén a fuvarozók bírságot kaphatnak, miközben nincs működőképes rendszer, amelyen keresztül fizethetnének. Radomir Ruce közlekedési miniszter azonban nem támogatja a halasztást. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja fel a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia napján. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint az idei megemlékezésnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. A felhívás szerint október 25-én Székelyföldön és a Kárpát-medence más részein is fellobbannak az autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. A Székely Nemzeti Tanács az önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket és civil közösségeket is felkéri a megemlékezésre. Nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye, a PISA legfrissebb eredményei szerint globális visszaesés tapasztalható az oktatásban. Ez a korábban oktatási mintának számító országokat sem kíméli. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Finnországban is jelentősen romlottak az eredmények. A felmérés szerint az okok között szerepelhet az okostelefonok túlzott használata, a tanárhiány és az oktatási rendszerek problémái. Mint ismert, a PISA eredmény alapján Romániában a diákok fele nem éri el a minimális kompetencia szintet matematikából és szövegértésből. Szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. A hatóságok szerint elsősorban Romániából és Bulgáriából érkező kiszolgáltatott embereket csábítanak Németországba, ahol fiktív munkaszerződésekkel szociális támogatásokat igényelnek a nevükben. A német kormány javítaná a munkaközvetítők, a szociális és pénzügyi szervek, valamint a rendőrség közötti adatcserét. Az önkormányzatok nagyobb hatáskört kapnának a romos épületek felszámolására, a szabálytalanul foglalkoztató munkaadókat pedig szigorúbban ellenőriznék. Több mint 40 millió amerikai lakost érinthet egy korai szezonális vihar az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, amelyet a hétvégére várnak. Az amerikai meteorológiai szolgálat partmenti áradásokra, heves széllökésekre, erős hullámzásra és veszélyes tengeri körülményekre figyelmeztet. New Jersey és Massachusetts között különösen súlyos helyzet várható, helyenként óránként 100 kilométert meghaladó széllökésekkel. Massachusetts keleti részén, Boston térségében akár 13 centiméter csapadék is hullhat négyzetméterenként. A vihar miatt Ed Sheeran 2 bostoni koncertjét is törölték. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A maximumok 19 fok körül alakulnak Udvarhelyszéken.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most!
1: Az van, hogy a Dumaduában vagyunk, Sepsiszentgyörgy központjában, ahol kötöskalács van, van kötöskalács, azon kívül kötöskalács, vannak egyebek, de főként kötöskalács, mert egy kötöskalács fesztiválon vagyunk.
0: Hát a főnök ki nem állhatja, hogyha azt mondjuk, hogy jó ebédhez szól a nóta, de azt mindenképp el kell mondjuk, hogy Kis Bence és B. Szabó Zsolt köszönt mindenkit a továbbiakban, és a Rádió Gaga hétvégét is velünk tölthetitek. Olyan ez, mint egy ilyen kinyújtott vagányvágány. Na ne is törődjetek vele, nem jó ebédhez, de finom kürtőshöz szól egy Ariana Grande sláger. Jön a Hey That I Made You Love Me.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Sepsiszentgyörgy belvárosában igencsak édes ma az élet, hiszen a Kürtös Kalács Fesztivál az nagyon is zajlik. Mi is itt vagyunk a Dumadubával, és az a helyzet, hogy a továbbiakban a megyei önkormányzat részéről Kovász megye tanácsának alelnökével, Gáj Nándorral beszélünk. Jó napot kívánok, Isten hozta!
1: Jó napot kívánok!
0: Egy kicsit talán arra kérdeznék rá, hogy miért fontos a megyei önkormányzatnak, hogy az erdélyi élelmiszer palettából, hiszen ez nagyon a miénk, kiemeljen egy Kürtős Kalácsot, és erre azért elég sok időt is fordítottak, hiszen már meglehetősen rég zajlik a Kürtős Kalács Fesztivál.
1: Hát ez a nagyon a miénk, ez konkrétan azt jelenti, hogy nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy a zabolai gróf Mikes Mária szakácskönyvében 1784-ben jelenik meg a Kürtős Kalács a mai formájában, de már az 1450-es években van ilyen, úgyhogy tényleg nagyon a miénk, tényleg nagyon háromszéki, ezért is gondoljuk úgy a megye önkormányzatnál már sok-sok éve, hogy e köré kell építeni nem csak egy brandet, de egy közösséget kell építeni, egy rendezvényt.
0: Ha egy kicsit megnézzük, azt látjuk, hogy azért a én azt mondanám, hogy tulajdonképpen a teljes műsor körzetünkben, Maros megyében is láttam több helyen, hogy Kürtős Kalácsot árulnak, bár talán nem annyira jellemző, mint Hargita és Kovászna megyékben. Mennyire lehet ezt akár így a vidékbrennek, megyebrennek, nem tudom, székelyföldbrennek használni? Van egy ilyen vonzata is, azt hiszem.
1: Szerintem egy jó brend. Én még nem hallottam olyan embert, aki a Kürtős Kalácsot ne szeretné. Lehet, hogy vannak, de nem hallottam.
0: Kértük a hallgatóktól, még nem kaptunk SMS-t.
1: Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha egy Kürtős Kalácsot valaki Romániában, de akár Kárpát-medencében meghal, vagy megkóstol, akkor rögtön hát Székelyföldre, háromszékre gondolhat.
0: Hogyha ezt egy kicsit jobban megnézzük, akkor azért azt látjuk, ugye, hogy útszéleken árulják, tehát hogy van mindenki, a turistákat célozzák meg vele, nem mintha a helyiek nem vennének, de hogy ennek van egy ilyen vonzata is, tehát tényleg a vendégeket, amúgy is vendégváró dolog. Mennyire tud például a megye abba besegíteni, hogy promoválja ezeket a különböző árusokat? Volt-e például képzés, Kürtős Kalács készítés, amivel megye implikálódott? Terveznek-e hasonló dolgot? Van-e kiadvány, ami érinti ezt a dolgot? Szóval ilyen kérdésekből egy kicsit csemegéznék.
1: Kiadvány van, hiszen amikor a Kürtős Kalács Hungarikum lett, akkor Kovászna megye tanácsa azt hiszem 9 nyelven készített kiadványt, úgyhogy van kiadvány erről, és azt hiszem, hogy ez a rendezvény az, ahol az emberek megismerhetik a Kürtős Kalácsot, nagyon gyúrnak a nem csak tésztát, hanem maga a versenyre a Kürtős Kalácsütők, és azt hiszem, hogy annál jobb szakmai fejlődés, mint egy Kürtős Kalácsütő versenyen való részvétel nincs. Nagyon sok helyről vannak most már itten, olyanok is vannak, akik igen, azon a főútvonalon, a Brassó Kézdi Vásárhely főútvonalon árulnak nap, mint nap, azok is itt vannak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen találkozó, egy ilyen verseny, egy jó szakmai képzés azoknak, akik ebbe bele szeretnének fogni, vagy akik ezt csinálják hét nap, mint nap.
0: Innen fogjuk a beszélgetést folytatni, nem sokára.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Gáj Nándorral, Kovász Nomegye tanácsának alelnökével. Én azt gondolom, hogy mielőtt egy komolyabb kérdéshez folytatnánk, azért megkérdezném, hogy alelnök úrnak van-e kedvenc kürtös kalácsa, és hogyha igen, akkor az melyik, és miért?
1: Én személy szerint inkább a hagyományos kürtös kalácsot szeretem, a cukrosat. Amit még nagyon szívesen megeszek, az a fahajas, mert hogy a fahaj az egyik kedvenc spice-om. Úgyhogy ez a kettő, természetesen bármilyen kürtős kalácsot megkóstolok, van már ezerféle, van nagyon jó puha kürtős kalács, úgyhogy...
0: Mindenkinek van egy ilyen titkos favoritja, hogy akkor mit tudom én, hol kell lenni, most nem azt mondom, hogy ezt el kell árulni,

0: ötletek vannak, különböző technikák vannak, és szerintem ez a szép benne, hogy egy termékről beszélünk, de mégis sok ízzel, sok állaggal.
1: Igen, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon merész lenne azt kijelenteni, hogy ez az igazi kürtös kalács, mert pont annyira, mint a töltött káposzta. Mindenkinek megvan a fejében, hogy mi az az elképzelés, amit ő szeretne enni, ha nem olyan, akkor az nem jó.
0: Így van.
1: Nem, hogy nem jó, hanem az nem az igazi.
0: Nem az igazi. Ez a jó a kürtös kalácsban, hogy egy dolog, de sok ízben, sok állagban, hogy mindenkinek ajánlom, hogy végig kell kóstolni, az ember alakítsa ki, hogy melyik a legjobb, és akkor oda-vissza kell térni.
1: Én azt látom egyébként, hogy a rendezvény az két szegmens céloz meg, egyrészt tényleg a termelőket, akik egy kürtös kalács készítőket, akik az sokan vannak. Nyilván nem csak helybéliek, hanem más megyéből érkezetteket is láttunk többet, illetve talán turisztikából is érdekes, hiszen ha valami köré lehet turista forgalmat generálni, az, én úgy érzem, hogy még mindig valahogy az étkezés, tehát a gasztrónak ez a jó kiinduló pontja tud lenni. A megyei tanács azt tudom, hogy részt vesz a szervezésben, nem is direkt módon, hanem támogatás által, illetve hát a megyei tanácshoz is köthető egyesület van benne a szervezésben. Önök ezt fontosnak tartják.
0: Pontosan, tehát akkor, amikor a Kürtős Kalács Fesztivál indult, akkor Kovászna megye turizmusáért egyesület volt a szervező, hiszen ő csatlakozott a Nemzetközi Kürtős Kalács Szaktestület munkájához.
1: Létezik ilyen is?
0: Van ilyen is, igen, igen. Tehát azért a Kürtős Kalács bár a miénk, de azért az összes kontinensen, nem tudom, Antarktiszon igen-e, de azon kívül az összes kontinensen készítik, és jelenleg pedig az Agroszik Egyesület, ami a megyei önkormányzat egyesülete, ő felel a szervezésért, és ugyanaz a cél, amit az imént is megfogalmaztam, hogy népszerűsítse a terméket, ismertesse a vásárlókkal, és természetesen minél több turistát ide vonzon ezáltal.
1: Ez úgy néztük, hogy működik is, sok megyéből láttunk vendégeket, innen fogjuk folytatni.

0: Gáj Nándorral, Kovász Megye tanácsának alelnökével beszélgetünk. Egy picit talán a kürtöskalástól térjünk el abba az értelembe, hogy azt látjuk, hogy pár éve létrehoztak egy ilyen gasztrópont fogalmat. Tudom, hogy a megyében pont az Agroszik Egyesületen keresztül volt több ilyen képzés. Mennyire látja egyébként a megye, hát nyilván, hogy nem lesz sose egy olyan turisztikai megye, egy Kovászna megye, mint egy tengerparti megye. Mert nem akkora vonzást tud biztosítani, de tudja a turizmusát növelni. Szóval, hogy mennyire lehet például a gasztróban a megye turizmusának jövője?
1: Én azt hiszem, hogy azért, mert egy kicsike megye vagyunk, pont ettől lehetünk nagyok. Mert hogy azok a turisták jönnek ide, akik ez a lassú turizmust kedvelik, akik az épített örökséget kedvelik, akik a helyi ízeket kedvelik. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy minél több településen legyenek ilyen gasztropontok. Hallgatóknak annyit kell tudni róla, hogy ez egy kis családi vállalkozások, be kell jelentkezni, és akkor a néni a családdal megfőzi az ebédet, előre megbeszélt menüt konkrétan, és azt hiszem, hogy egyre jobban vágynak az emberek arra, hogy helyi anyagból, mert ugye ez az egyik helyi alapanyag, ez az egyik feltétel, helyi ízek, mert hogy mindenki másképp főz, biztos vagyok, hogy komandó másképp főzne, mi Vargyason. És pont ez ami nagyját teheti ezt a kis megyét, hogy minél több ilyen gasztropont jön létre.
0: Egyértelmű, hiszen ez az, ami egyéni színezetet ad, ha ugye a most gyors étteremláncokat, nem akarom egyiket csak kiemelni, azért kedveli az ember, mert mindenütt nagyjából ugyanazt az ízvilágot, ugyanazt a minőséget hozza. Ennek pedig pont az lenne a vonzata, hogy mellé tényleg olyan ételt tud hozni, amit máshol, nem az csak itt van. Ebbe a kürtös kalács is bele tud tartozni valamilyen szinten. Hogyan látja egyébként, hogy a megyének a turizmus az merre alakul? Tehet-e valamit a megyei tanács annak érdekében, hogy jobban működjön, vagy még jobban működjön? Mert én úgy érzem, hogy egyfajta fejlődés mindenképp van.
1: Azt sajnos látnunk kell, hogy ez az év nem túl kedvezett a turizmusnak, de ez egy globális
0: semminek sem
1: történet, semminek sem kedvezett. Mi minden évben nagyon sokat fektetünk a turizmusban. A Turizmusfejlesztési Egyesületünk, amiben több település is részt vesz, az a célja, hogy minél jobban promoválja a helyszállásokat, de akár a gasztropontokat, de akár ezt a rendezvényt is, vagy minden olyan rendezvényt, ami turistát tud idehozni. A múzeumainkat, ami tényleg hát a környéken nagyon közkedveltek, úgyhogy ezzel járulunk mi hozzá. Természetesen nem elég az, hogyha mi hozzájárulunk, de a vállalkozóknak is fejlődni kell, észre kell venni az új trendeket. Ugye például ez az egyik új trend, hogy inkább helyi ízek, inkább ne egy szobaszám legyen a turista, hanem néven szólítsuk őket. Ez egy ilyen együttműködés. Másrészt, ami nagyon fontos, hogy egy kicsit jobban promováljuk a balneó részt, hiszen ott van Kovászna, épül Málnás hürdői képzőközpont, ahol akár szállásolni is lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a téma. Én azt hiszem, hogy mindegyik részében a megyei tanács és a többi polgármesteri hivatal, akik benne vannak, hozzátesznek egy picit.
0: Gáj Nándor, nagyon szépen köszönjük, ezt elmondta nekünk. Köszönjük az alkalmat.
1: Köszönöm szépen.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: betlen.ro.
1: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen. Most először Csíkszeredában.
4: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élmény.
5: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
6: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
7: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
6: De szuper ötlet!
7: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
6: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
8: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga. Flo Rida.
11: Alexander girl, I know what you like.

0: az Arinovis Motors felajánlásából van a következő. Igen, csak érdekes nyereményünk. Az a helyzet, hogy megjártuk néhányszor magunkat, és vezettem néhányszor a Geely-ket, úgyhogy ez izgalmas számunkra. A lényeg az, hogy most az Arinovis csomagát lehet megnyerni. Na nézzük, hogy ki lesz az, akit fogunk hívni. Ha minden igaz, akkor Benjamin lesz az, akinek csörren a telefonja.
1: Olyan ritkán beszélek Benjaminokkal.
0: Halló, halló, jó reggelt, Benjamin!
1: Jó reggelt, Benjamin! Rádió Gagától keresünk, kis Bence, B. Szabó Zsolt.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mi jót csinálsz, gyere árul, de nekünk olyan kíváncsi vagyok, az a hang a háttérben mi lehet?
0: Fúró vagy csiszoló?
2: Keverőszár, dolgozunk!
1: Én a keverőszárra tippeltem volna, hogy éppen valamit keversz. Na, egy kicsikét bezavarunk a munkádba, de
2: nyugodtan lehet.
1: Cserébe adunk nyugodtan valamit. Figyelj, van egy kijelentésünk nekünk, amire rá kéne gyorsan vágnod, hogy igaz vagy hamis. Mondom gyorsan, ha a szélvédőn kicsi kőfelverődés keletkezik, az célszerű minél előbb megjavítatni, mielőbb tovább reped. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Na látod, ilyen könnyű így dolgokkal van. Jövünk neked, így szombaton. Nem, mert hogy ez a Gagának a szombati műsora, és te vagy ma az utolsó szerencsés nyertes a mai napon. Úgyhogy mi gratulálunk, és Bence, elmondja gyorsan, hogy mit nyertél.
0: Így van, az Arinovis felajánlásából van egy ilyen Arinovis promóciós termékeket tartalmazó csomagot. Reméljük, hogy jó hasznát veszed, van benne mindenféle hasznos dolog. Gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát jó munkát kívánunk neked ezek után.
2: Köszi szépen.
3: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.

0: Az a helyzet, hogy ma már többet nem játszunk, de a holnapi nap majd Nagy Endre lehet, hogy benneteket hív, azért fontos, regisztráljátok a 0730548888-on, vagy a Gagi applikációból.
1: Így van. Bence, te olyan ügyes kérdéseket tudsz feltenni ezeknek a meghívottainknak, hogy annyira ügyes beszélgetés. Jó, a következőkben nem csak Bence lesz, de néha itt egyedül hagyom a stúdióban. Én közben megjártam magamat, úgyhogy nem sokára be is számolok arról, hogy miket láttam. Addig is a legfrissebb híreket hallgatjuk.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
5: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badoos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badoos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
8: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
9: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Őszias napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert, és ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Dzsudzsu Ruszé Barátsági hídon. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Elmúlt 25 év egyik legjobb méztermését hozta az idei év a méhészek szerint. Jó volt a repce, az akáca, hárs és a napraforgó méz hozama is. A bőséges termés miatt azonban jelentősen csökkent a nagybani felvásárlási ár. A méhészek szerint a bolti méz ára ettől nem csökkent. A piacokon az akác mézet továbbra is 45-50 leért, egyes helyeken pedig akár 60 leért kínálják kilónként. Az árak várhatóan októbertől emelkedhetnek. Legkorábban október közepén indíthatják újra a csernavodai atomerőmű két reaktorát a Duna vízhozamának alakulásától függően. Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár szerint a következő 10 napban nem várható olyan vízszint, amely lehetővé tenné a reaktorok biztonságos újraindítását. A vízhozam a következő napokban tovább csökkenhet. Krisztián Busoly szerint szeptemberben semmiképp sem indulhat újra az erőmű. A kieső villamos energiát nagyrészt importból pótolják, emellett a gázerőművek, a nap- és szélerőművek termelése is hozzájárul az ellátáshoz. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert. Július 1-től egy bírságpont értéke 216 lej 25 bani. Az ittas rollerezésért, a piros lámpán való áthajtásért, menet közbeni mobiltelefon használatért, vagy az autópályán való közlekedésért 1297 és 1730 lej közötti büntetés járhat. 865 és 1081 lej közötti bírságot szabhatnak ki utasszállításért, illetve azért is, ha valaki a zebrán nem száll le a rollerről. Elektromos rollert közúton 14 éves kortól lehet vezetni, 16 év alatt pedig kötelező a sisak. Ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Gyurgyu-Russe barátsághídon egy nemzetközi futóverseny miatt. A Russe-Gyurgyu szabadszellemfutást idén 9. alkalommal rendezik meg. A verseny 11 és 13 óra között zajlik. A két országot összekötő hídon mintegy 450 résztvevő fut majd. A román és a bolgár hatóságok közösen irányítják a határforgalmat, és arra kérik az utazókat, hogy vegyék figyelembe az időszakos korlátozást, illetve kövessék a rendőrök utasítását. Egyetlen nap alatt 11.218 italcsomagolást váltott vissza egy lengyel férfi a betétdíjas automatáknál. Az illető március óta gyűjtötte a palackokat és dobozokat, kerékpárral járta az utcákat, július végére pedig csaknem 8.000 darabot gyűjtött össze. A visszaváltás közel 10 órán át tartott. A férfi összesen 5.609 zlotyit, mintegy 1.300 eurót kapott. A pénzt pedig jótékony célokra fordítja, többek között egy iskolát, egy önkéntes tűzoltó egységet és egy nők jogait védő egyesületet támogat. A gyűjtést folytatja, jelenleg egy tűzoltó autóra gyűjt. Őszies napunk lesz ma is, az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. A dzsungelkörzetünkben ma változó, gyakran felhős lesz az égbolt, némi napsütésnek azonban szinte mindenhol örülhetünk. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
13: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Ott maradtunk el, hogy Bészabó Zsolt és Kis Bence itt vagyunk a Duma-Dumában. Zsolt pedig alaposan körbenézett. Mit láttál?
1: Kürtös kalácsot.
0: Mit nem láttál?
1: Kávét. Komolyan, kértem egy flat white-ot, és az 5. helyen kaptam. Nem tudom miért ilyen, hát azt kell mondjam, gyenge a kávé felhozata. Bár veszek nem kávézni ennek az emberek a Kürtös kalács fesztivál.
0: Hogy egy kávézóban próbáld ugyanezt?
1: Az lett belőle.
0: Jó, örvendek, hogy lassacskán neked is leesett az egy lejes. Indulunk Bibi Rexával és a Hot Ones What It Wants.
13: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga.

0: senkit nem fogok meglepni azzal, hogy Kürtös Kalásról fogunk beszélgetni a következő percekben is. Dávid Ildikó a vendégem, a Bodogsi Kürtőstől. És most már elég sok embertől megkérdeztük, hogy mi a tökéletes kürtös titka. Ez lesz majd az utolsó kérdés. Én nem innen kezdeném. Versenyező Kürtös Kalácsról szeretnék beszélni, hogyha jól értettem, akkor a felhozatalból mindenki kiválaszt egyet, vagy egyet elkészít külön, amit csak a versenyre készít. Önök mivel készültek?
1: Mi egy hagyományos kürtőst készítünk, mindig ugyanazzal készülünk, akár hétköznap, akár versenynapra, tehát egy saját recept van kialakítvára a célra, tehát tojásmentesen készül a termék.
0: Wow!
1: És igyekszünk mindig a legjobbakat az alapanyagokból kiválasztani az összetételekhez.
0: Ez a tejtojásmentesség, ez gondolom, ez ugye a modern kor hozta, hogy egyre több a különböző érzékeny ember, vagy ezt így önök kitalálták ettől függetlenül?
1: Tehát ezt én így gondoltam, hogy egy ilyen receptet fogok készíteni, hogy bárki, aki érzékeny talán tejre, meg tojásra, nyugodtan fogyaszolsa.
0: Most már ön a második, aki azt mondja, hogy a hagyományos kürtős az az igazi kürtős, mert hogy azt már átbeszélgettük itt néhány emberrel, hogy egyre több az igény, minél több gondolom a kínálat, az emberek annál többre vágynak. Mert most már láttunk dubai csokis kürtőst is, most már elég divatos lett ez a málnás kürtős, amit én személy szerint nem szeretek, de nagyon-nagyon divatos például, hogy gyerekek körében. Önöknek a kínálatában vannak-e ilyen extrák?
1: Én, ami a valóság, nem nagyon szeretek elmenni túl a hagyományoson. Inkább első helyen a cukros, a diós, és a kókuszos, még ami különbözik egy picit, a fahéjas. Tehát csak ezeket lehet nála megtalálni, és elképzelésem szerint ezeknél is fogok maradni.
0: A kürtösnek az összetételében, vagy a receptjében mivel lehet leginkább játszani? Mert azért egy elég egyszerű receptű édességről beszélhetünk. Tehát, hogy úgy, mit tudom, egy ilyen laikus, mint én, nem nagyon látom azt, hogy miben lehet játszani, mitől lesz jobb, vagy mitől kevésbé jobb. Azt látom, hogy van, aki a sóval játszik, mert hogy én például a sótlan kürtösöket azt annyira nem szeretem. De van, aki például azt is szereti.
1: Én mindenképp az alapanyagoknak próbálom azt, hogy kivegy a legjobb minőséget válasszam. A cukor nagyon fontos, ami dominál inkább a kürtős kalácsban, mert tulajdonképpen az egy édes tészta.
0: Így van.
1: És ez az a cukrot, amivel lehet mariálni, hogy na, kihozzunk minél jobbat.
0: Ami még nagyon érdekel, hogy azt szoktuk mondani, hogy frissen a legfinomabb, de hát azért nagyon sokszor, mikor nem vásárban vagyunk, hanem bárhol máshol, azért általában olyanokat kapunk, amelyek már rég ki vannak hűlve. Na, itt szoktam leginkább megkülönböztetni a jó kürtős kalácsot a kevésbé jó kürtős kalácstól. Valami nagyon gyorsan szárad, valaminek nagyon-nagyon vastag a tésztája, és hidegen ez nagyon rosszul hozza ki magát. Erre gondolnak-e önök, vagy csak a frissen fogyasztásra gondolnak?
1: Tehát nekem úgymond még mindig pozitív visszajelzéseim voltak a másodnapos kürtős kalácsra is, mivel hogy nem igazán szoktam eladni, de megtörténik, hogyha a vásárban megmarad egy pár darab, és valakinek reggel korán szeretne vásárolni egy kürtős kalácsot, mindig elmondom, hogy ez az éjszaka készült, késő este készült, de mindig meg voltak elégedve, mert mindig puha, tehát nem szárad ki.
0: Ez mitől?
1: Hát ez mindenkinek a sajátos receptje.
0: Jaj, hogy ez az, amit nem mondunk el. Jó, hát.
1: Mindenképp, na hát ez az én receptem valahogy így van kialakítva.
0: Jó, folytatjuk innen, most zenét fogunk hallgatni a Rádió Gagán, de folytatjuk innen, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a kürtös történet honnan kezdődött az ön életében.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Kickstart me.

0: Továbbra is a Domadubából, továbbra is Dávid Ildikóval, a Bodosi Körtőstől beszélgetek, és azt ígértem, hogy egy picit visszamegyünk az időben. Ildikó, mikortól van az életében jelen a Körtős Kalács?
1: Én a vállalkozást 2007-ben indítottuk, mi a család, én még a férjem. Tehát azzal az elhatározással, hogy Erdővidéken, akkor még nem volt Kürtős Kalács sütőcég.
0: Ez 19 évvel ezelőtt volt.
1: Igen.
0: Az igen.
1: És én úgy gondoltam, hogy mivel cukrász szakiskolát végeztem, szerintem eljött.
0: Meg tud birkózni ezzel a kihívással.
1: Az ideje, hogy egy olyan termékkel álljak elő a piacon, amit majd felkelti az érdeklődését Erdővidéknek, és szerintem sikerült a vállalkozásunk, mindig jó visszajelzések vannak, tehát én még vagyok így elégedve.
0: Tehát jól értem, akkor első körben vállalkozás ötlet volt ez.
1: Igen.
0: És volt akitől tanulni?
1: Én magam... Próbáltam vállalkozni erre otthon, egy picit kísérletéztem, gyakoroltam. Alig pár hónap elteltével elkezdődtek a barótnapok, ott volt az első alkalmunk, ahova kiköltöztünk Kürtős Kalács sütni. Nagy siker volt, tehát mindig
0: azt
1: pozitív.
0: Azért mondjuk el, hogyha tehát a baróton van valaminek nagy sikere, az azért nagy szó, mert az erdővidéki emberekről sok mindent tudunk, többek közt azt is, hogy mindig őszinték. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy lehet az ismerősök kicsit hozzátesznek még, hogy jaj, ez jobb, mint a többi. De úgy általában a székely emberről, meg főleg az erdővidékiről azt tudjuk, hogy ha valami nem tetszik neki, ezt meg szoktam mondani. Úgyhogy ilyen szempontból a fejlődés is valószínűleg könnyebb. Nem tudom, kritikák érkeznek-e, vagy érkeztek-e az évek során, amire érdemes volt figyelni?
1: Tehát volt, nem igaz, hogy nem akad a vásárlók közül, akinek picit másabb az igénye, mint például az én ízlésem. Uh-huh. Volt, aki azt mondta, hogy szeretne egy olyant, hogy a diós, kürtős, például pergeljük rá a diót. Uh-huh. Kipróbáltuk. Bevált, néhány alkalomra, kérésre olyant is készítettünk, tehát lehet tanulni.
0: Ilyenkor a diót előre megpörgölik, vagy rajta pörgölik?
1: Nem, beleforgattuk a dióba a Kürtős Kalácsot, és egy picit visszatettük a parázsra.
0: Ez izgalmasan
1: és
0: hangzik.
1: Nagyon jó volt ez is. Úgyhogy lehet tanulni vásárlóktól, külső emberekkel, hogyha az ember elbeszélget egy picit, mindig van valakinek valami ötlete. Én szívesen veszem, hogyha vannak ilyen szándékú személyek is.
0: Mindig nagyon érdekelt, hogy nagymamámhoz szoktunk járni néha Kürtős Kalácsot készíteni, de ezt ilyen kisfákkal sütjük, de soha nem olyan, még csak meg se közelíti ezt a fajta nagyobb Kürtős Kalácsot. Nagyon finom, tehát nagyon szeretjük ezeket a kicsi Kürtős Kalácsokat is. Én meg voltam sokáig győződve, hogy a méret miatt különbözik az íze is. De nem vagyok meggyőződve, hogy csak ez emiatt. Mert a két Kürtős Kalács közt tudunk egy nagy különbséget tenni. Azért van ennek egy ízes, annak a házinak, amit szénen készítünk otthon a kertbe, sokszor talicskába rakjuk meg a szenet, annak valamiért teljesen más az íze.
1: Igen, mi amikor a vállalkozást elindítottuk, akkor elektromos Kürtős Kalács sütőgépeket vásároltunk, és azzal a kicsi méretű Kürtős Kalácsot sütöttük, majd egy idő után átváltottunk mi is a szenesre, hogy a nagy Kürtős Kalácsot sütjük, mert úgy volt igény arra is, hogy a szénén süljön. És aztán ennél maradtunk még a szénén sült Kürtős Kalácsnál. Ennek biztos, hogy egy picit másabb az íze. A szénnek, a parázsnak a varázsa, tehát az egy külön ízt ad, még az a kicsi szénpor, amikor azt kicsit meg kell legyázni, hogy na, a szén felelem.
0: Azért, ha jól látom, akkor többen sütik szénen a Kürtős Kalácsot, mint...
1: Most már igen, egyre többen.
0: Igaz?
1: Igen.
0: Ez gondolom logisztikailag bonyolultabb egyik vásárról a másikra.
1: Picit igen, tehát nehezebb a színen sült kalácsal egy picit a rendét, a tisztaságot tartani, mert a szén azt tudjuk, hogy ízik. Vannak olyan alkalmak, amikor meg kell most már hajszarítóval futatni, nem papírral, meg egyéb legyezővel legyezik, és akkor az a pili száll, de hogyha rászáll a kalácsra, az természetes, tehát az még ad egy plusz íz neki.
0: Így van. Jó, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert a versenyre. Én mindenképp kíváncsi vagyok, például a versenyző Kürtős Kalács, azt mindenhol végig fogjuk Bencével kóstolni. Dávid Ildikónak, a Bodosi Kürtős részéről nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Jó vásárt!
1: Köszönöm szépen!
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is.
8: És mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Retro.
1: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
2: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
3: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fások utca 14.
6: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
9: A reklám után
10: ismét slágerek.

0: Te Bence, hallod-e?
1: Az Ázsiát a háttérben?
0: Inkább látod. De a kedves hallgató, azt történik, hogy van ez az Ázsia, hát így a mikorosztályunknak a kamaszkorában voltak ők igazán nagy sztárok, még
1: akkor
0: az Akcenttel.
1: Voltak ők úgy kamaszok.
0: Így van, hát Trey Sudest, Akcent, úgy Animalix, meg ezek voltak, és akkor ott volt az Ázsia. Na és hát akkor most vártuk az Ázsiát, felálltak a színpadra, és mondtam, hogy mikor jön az Ázsia, és mondták, hogy már ott van, de mondom, a lányok, szóval milyen lányok?
1: Igen, az a helyzet, hogy az egyik hölgyem, aminek a fenekén írja, hogy Juicy, ami Amerikában a trashinek a megfelelője, nem biztos, hogy már ez a divat az kedvében jár.
0: Azt is mondjuk el, hogy aki most megijedne és hirtelen cipőt húz, hogy sprinteljen Ázsia koncerten, ne tegye, mert nyilván is még csak a hangolás zajlik éppen itt a Marosvásárhely Csepsiszentgyörgy főterén.
1: Közel, de nem? Igen.
0: Az Ázsia ma este a Honey Beast után fog föllépni itt a színpadon. Nem kell mondani, szerencsére nagy, kicsi, mellék, B-színpad, valamilyen reklámszínpad.
1: Maradjunk abban, hogy kamaszkorunkból előjönnek, meg az emlékek is, aki szereti, látogasson ki. When I'm

0: some. Szia, még mindig hangol a háttérben, ahogy hallhatjátok, gondolom. Úgyhogy mi szépen lassan átadjuk a hangot valakinek, aki nálunk sokkal konkrétabb dolgokról tud beszélni. A híradónkat fogjátok hallani a legfrissebb hírekkel, hogyha minden igaz.
1: Regisztráljátok a játékunkra a 0735588888-as telefonszámon, tehetitek ezt meg, illetve ott van még mindig ugye egyrészt a háttérben az Ázia, másrészt pedig ott van a Rádió Gaga alkalmazás, töltsétek le!
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
2: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes névsorát Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök, és nehéz térre kell felkészülni, figyelmeztet az energiaügyi államtitkár. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Több mint 100 000 szarvasmarha és bivaj után igényeltek támogatást Hargita, Maros és Kovászna megyében. A közel-keleti válság okozta veszteségek enyhítésére állatonként 68 eurót biztosít az állam. A három megyében az igénylések összértéke meghaladja a 7 millió eurót. Hargita megyében 2644 gazda 45214 állat után kért támogatást, több mint 3 millió euró értékben. Maros megyében 1406 gazda 37778 állat után igényelt 2,5 millió eurót meghaladó összegben, míg Kovászna megyében 1045 gazda 20495 állat után nyújtott be kérelmet. Az Alpia október első felében ellenőrzi az állományt, a támogatásokat várhatóan év végéig folyósítják. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes névsorát Siegfried Moresen, kijelölt miniszterelnök. A PNL-é, az USZ-é és az RMDS által támogatott kabinet programja 372 konkrét intézkedést tartalmaz. Siegfried Moresen többek között a parlamenti képviselők számának csökkentését, az állami vállalatok és az adóhatóság reformját, valamint egy egységes ügyfélablak létrehozását ígéri a lakossági ügyintézéshez. A kijelölt kormányfő szerint nem emelnék az áfát, és amint lehet, visszaállítanák a 19%-os kulcsot. A programban szerepel az Európai Uniós pénzek teljes lehívása, az autópályaépítések felgyorsítása és a védelmi képességek fejlesztése is. Nehéz télre kell felkészülni, ezért fontos, hogy Románia megfelelő mennyiségű földgázzal rendelkezzen, jelentette ki Krisztián Busoly. Az energiaügyi államtitkár szerint szeptember végére várhatóan eléri a 79-80%-ot a Románia gáztárolóinak töltöttsége, decemberig pedig 90%-ra kell emelkednie, közölte az energiaügyi államtitkár. Krisztián Busoly szerint a romániai készletek jelenleg meghaladják az európai 70% körüli átlagot. A háztartási fogyasztók számára jelenleg 110 lej a szabályozott gázár, és a következő időszakban nem várható jelentős számlaemelkedés. Az államtitkár szerint a jövő tavaszi helyzet elsősorban az európai piaci gázáraktól függ. Júniustól máig 111 nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedést regisztráltak Romániában, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet. 99 eset igazolt, 12 pedig valószínűsíthető volt, 5 idős fertőzött meghalt, valamennyien társbetegségekben is szenvedtek, a legtöbb esetet Bukarestben 40-et, valamint Ilfov és Gyurgyu megyében regisztrálták, Maros és Hargita megyében 1-1 megbetegedést jegyeztek, Kovászna megyében pedig 1-et sem. A vírus szúnyogcsípéssel terjed, ezért a közegészségügyi intézet szúnyogriasztó használatát és szúnyogháló felszerelését javasolja. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra szinte mindenhol számíthatunk. A meteorológusok szerint csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, a maximumok 19 fok körül alakulnak Udvarhelyszéken.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Kis Bence és Bészabó Zsolt köszönti a frissen csatlakozókat. Ez itt egy, különleges hosszabbított vagányvágány vagy rádiogaga hétvége. A Százlábú Néptánc együttessel fogunk foglalkozni ebben az órában, sőt, javítom magamat, Bence fog foglalkozni.
1: Így van, beszélgetünk egy kicsit az a helyzet, hogy szerintem nálunk a népi kultúrát illene megbecsülni. Erdélyben nagyon-nagyon fontos nekünk, és a következő órában nyilván erről sejtünk néhány szót. Addig viszont hallgatunk zenét. Itt van Jonas Blue és az Edge of Desire.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: Sepsiszentgyörgyön ma igencsak színes kulturális program kíséri a 8. alkalommal megrendezett Kürtös Kalács Fesztivált, ami még őszi vásárol és egybe van kötve, és mit ad Isten, van ehhez egy másik program, ez a Szerencsés Csillagok Együttállása, mert másképp nem is lehetne megfogalmazni. Konkrétan 20. évfordulóját ünnepli a Százlábon Néptánc Együttes, ilyen megfontolásból vendégünk Virág Endre az egyik alapító, illetve Kis György Máté, aki hát táncos, ex-táncos, ilyen apróságokon már talán fel sem akadunk. Szervusztok, Isten hozott!
1: Szervusz, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Köszöntöm a rádióhallgatós téged is, szia-szia!
0: Endre, menjünk vissza abszolút az időben. Amikor létrehoztátok a Százlábú Néptánc Együttest, mi volt a célotok?
2: Egyszerűen, ha valamit tudtunk, szerettünk volna továbbadni. Ilyen egyszerű.
0: Nyilván, de azért ennek volt egy célközönsége, mert nem a 60 pluszos közönséget szólítottátok.
2: Kicsit úgy kezdődött, hogy mivel iskolákban már tanítottam, sőt a párommal együtt is tanítottunk az iskolákban, és akkor volt igény gyerekek és szülők részéről, hogy nem lehetnek külön délutánonként valahova eljönni. És akkor 2006. október 2-án volt pontosan az első próba, az kori szakszervezetek művelődési házában, a Háromszék Tánc Együttesnek a próbatermében, és úgy lassacskán napról napra telt, és nem is visszanézünk, már 20 év.
0: Nem tűnik olyan soknak 20 év, hogyha ebbe így belegondolunk. Nyilván az, hogy közben a háttérben a dobolás, amit hallgatnak a kedves hallgatók, az már valamelyik együttes próbál estére, ugye az élőnek van egy ilyen szép mellékhatása. Endre, ha nagyon megnézzük, az elmúlt 20 évet, azt hogyan összegeznéd? Miért volt fontos a te megközelítésedből ez a sok minden, ami az alatt tört?
2: Én egy órával ezelőtt körülbelül bementem a próbaterembe, és a szeniorok, mármint a Százlábúnak 6 generációja van, és abból a második generáció, aki Máté tag, és ők próbáltak, úgy fogadnám össze, hogy ezt látni, hogy 20 év után ők magukra mit próbáltak, hiszen már 5-6 éve nem tagok az együttesnek, mert mindenki a saját életében jobbra-balra el van. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb csodát nem lehet látni, milyen öröm volt minden, amikor 11 pár valaki összegyűl és csinál valamit olyan önszántából, annélkül, és visszajönnek az országosan a világnak a sarkaiból. Na ezt visszanézve, ezért érdemes csinálni.
0: Na akkor most Mátét kell egy kicsit kérdeznem. Te ugye civilben orvos volnál. Ilyenkor, amikor visszajössz egy ilyen akcióra, akkor miért teszed ezt? Vagy mi az, amiért úgy érezted, hogy neked ma itt kellene, hiszen utaznod kellett nem is keveset?
1: Különösebb okot nem tudnék felsorolni, igazából úgy mondanám, hogy szerettünk volna itt lenni. Tehát számunkra mindig öröm ide hazajönni, és mindig öröm találkozni a volt tánctársainkkal. Nagyon jó érzés volt tegnap este is együtt bemenni, este 7-kor a próbaterembe, és 10 óráig együtt izzadni, annak érdekében, hogy ma közösen a színpadon tudjunk tenni egy koreográfiát. Tehát ez számunkra egy jól eső érzés, és azt tudom mondani, hogy ez igazából minket feltölt. Tehát nem egy nehézség, nyilván megvannak a logisztikai akadályok arra nézve, hogy mindenki megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, és akár Dániából, Magyarországról, vagy éppen Franciaországból hazautazzanak az emberek, de összességében ez egy jó érzés számunkra. Tehát én mindig, amikor hazajövök Magyarországról, akkor töltekezni jövök. És egy ilyen alkalomra hazajönni az igazából egy felbecsületetlen élmény és érték számunkra.

0: A mai nap, jó, picit előre hoztuk. Van egy 12 nap tulajdonképp addig, amíg valóban 20 éves lenne a Százlábú Néptánc Együttes. Na de hát azért egy jubileumi évet írunk le. Ennek ellenére 20 évet ünnepeltek, és azt hiszem, hogy ez önmagában már teljesítmény. 20 év alatt nyilván sok minden alakult, és az a helyzet, hogy próbálom fejben összeszámolni, hogy hányszor láttalak százlábúként színpadon, vagy egyáltalán foglalkozni a Százlábú Néptánc Együttessel, és nem tudom a számot, tehát sokszor. Endre, hogyan látod, hogy a népi kultúra iránt, hiszen erre egy igény kell legyen, az elmúlt 20 évben merre alakult az igény? Csökkent, nőtt, konstans, mit lehet erről elmondani? Tényleg kívülállóként nem tudom megsatszolni se.
1: Ez vidékenként változik. Kovászna megye egy kicsikét hamarabb polgárosodott, emiatt az emberek mentalitása egy kicsit másképp áll be. De ha átmennénk például Hargita megyébe, vagy Maros megyébe, ahol azt mondom, hogy Sóvidék, vagy Felcsik, vagy bármilyen mezőség, vagy milyen, ott az embereknek egy kicsit másképp állnak oda. És mivel még a közelmúltban ők még, mondhatnám, organikus táncot, ha nem is ők személyesen, hanem az elődeik táncolták, ezért úgy közelebb áll hozzájuk. Itt a környékünkön egy kicsit jobban össze kell fogjunk, mondjam úgy, hogy meg tudjuk mozdítani a gyerekeket, de nem lehetetlen. És az igazság, hogy az nagyot dobna, hogyha az iskolákban hivatalosan lehetne tanítani, magyarán mondva, nem kötelező, hanem opcionálisan. És azok a gyerekek, akik 1-4 osztályban nincsenek megérintve, 5-től arra fele, bár az a mai világ nagyon elviszi más fele, ami nem baj, de ennek a műfajának akárára mondhatnám. Én azt mondom, hogy azért sorvad a maga módján itt a környékünkön, de vannak emberek, akik még tartják a, hogy mondjam, a lelket.
0: Én úgy gondolom, az, hogy van valaki, aki veszi a fáradtságot, és egyáltalán lehetőséget teremt. Látom, hogy a gyerekeket folyamatosan valamiféle programba be akarják szervezni. Ez egyre inkább, ahogy az idő telik, hangsúlyozódik. A néptánc az miért nem lehet egyik ennek? Vagy pontosan lehet?
1: Lehet, csak vannak, akik ósdinak találják egyrészt, másrészt meg a gyereknek munkás. Ezt inkább Máté tudná elmondani, hogy hányat, mennyit próbáltunk ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol juttunk, és igazán azok az izzadságcseppek hozták össze őket a legjobban, mint közösséget, mint csapatot. És ez a munka mai fiataloknak már nem annyira csípődik.
0: Az a helyzet, hogy egy kicsit azt hiszem, hogy előre vetítetted a kérdést, mert Mátét akartam megkérdezni, milyen volt annak idején elkezdeni táncolni Endrékkel? Azt tudom, hogy a szónak a jó értelmében véve, de szigorú ember.
2: Mindenképpen olyan tekintetben mi szerencsések voltunk, hogy én 9 éves koromban csatlakoztam a Százlábú mozgalomhoz, tehát relatíve még azért fiatalon, ugye elemi iskolásként, és időben megfertőzött ez az egész néptánc együttesi lét, meg az egész népi kultúra is. Tehát ennek tekintetében nem volt kérdés az, hogy mi ezt egyáltalán abba hagyjuk-e, nem folytatjuk, bármihez hasonló. Nyilván együttes tagnak lenni, az egyfajta felelősséggel jár, kell egy attitűdöt képviselni annak érdekében, hogy a színpadra felvitt koreográfiák megállják a helyüket, és nyilván egymás irányába is felelősséggel tartozunk. Nyilván arra reflektálva, amit Endre mondott, hogy ez egy fizikai munka igénybevétellel is jár, természetesen. Tehát nem kell azt mondanom, hogy például ezt a koreográfiát, amit ma is elő fogunk adni a délután folyamán, azt szerintem alsó hangon 3-400 alkalommal elpróbáltuk az évek során, de ennek igazából meg is lett az eredménye, és nyilván fizikailag is fejlődtünk, de mindemellett tegnap este, amikor 6-8 év után újra elővettük ezt a folyamatot, akkor az izommemória az abszolút dolgozott bennünk, és nagyon rövid idő alatt össze tudtunk rakni egy 10 perces koreót.
0: Fantasztikus, mert pont azokat a szavakat mondtad, amire én is gondoltam, hogy 10 év után ilyenkor előjönne az izommemória, de akkor ezt a kérdést is megválaszoltátok. Van még néhány kérdésem, amit mindjárt fel is teszek.

0: A Százlábú Néptánc Együttes 20 éves. Ennek kapcsán beszélgetünk Virág Endrével, aki az alapító, illetve hát a jelenlévő alapító, és Kis György Mátéval, aki viszont korábban táncos volt, illetve hát ma is színpadra fog lépni. Endre, miért jó táncolni? Miért jó a néptánc?
1: Kodály Zoltán és Bartók Béla valami ilyesmit mondott, nem tudom pontosan idézni, hogy lehet tánc és zene nélkül is élni, csak nem érdemes. És az ők tanulmányaik, amik most már múlt századi, de valójában bebizonyított, hiszen eltelt egy időút, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen szinten néptáncolnak, énekelnek, kórus, meg népi éneket foglalkoznak, azoknak jobb a tanulási készségük, és nem csak a ritmus érzékük fejlődik, hanem igazán a szépírás érzékük, más a hozzáállásuk az emberekhez, egymáshoz is, hiszen ne felejtjük el, hogy a sport az általában egynemű, ugye a foci, vagy a kosár, vagy valami, a néptánc az a fiú-lány kapcsolatokon múlik többek közt, és már a fiúnak a hozzáállása, vagy a lánynak a hozzáállása, hogy oda megy. A rengeteg pozitívumot tudnék mondani, szerintem nem volna elég a rádióiddal, de nem ez a lényeg. A lényeg az egészben az, hogy ezt valamikor művelték az emberek, és évszázadokon keresztül ezt csinálták, és oda alakult, ahol alakult az a valami. És nagyon jó a rock, én is szeretem, és a jazz is, és minden mást, félreérthetetlen. Csak hogyha elsorvad a mellette levő gyökér, ami valamilyen szinten az etnitásokat csinálja, az annyival kevesebbek leszünk mi, a kultúránkon keresztül. Tehát ma a lényeg az egészben, hogy azért érdemes csinálni, mert csak fejleszt. És itt mellettem a példa.
0: Azt hiszem, Máté, hogy ilyen bókot annak idején nem kaptatok, de mostannál inkább. Egy kicsit visszatekintve a korai időkre, hetente mennyi idődet vette el a tánc? Még akkor is, hogyha ez egy tökéletlen megfogalmazás, hiszen inkább úgy kéne megfogalmazni, mennyi időt fordítottál erre.
2: Alapvetően csak a próbák tekintetében ugye heti mi legalább kétszer próbáltunk. Nyilván, amikor már idősebbek voltunk, tehát a középiskolai évek alatt vagy liceumban, ott tulajdonképpen azért már voltak sűrűbb periódusok. Összesen nem tudom, nyilván ennyire rendelkezik a pontos számadatokkal, de mi szerintem amatőr tánc együttesekhez képest elég sok előadást tartottunk. Tehát arra azért tisztán emlékszem, hogy volt olyan hét, hogy hétfőtől péntekig minden délután az iskolát követően valahol elutaztunk és tartottunk egy-egy órás előadást. Tehát összességében szerintem hetente ezt a 6-8 órát erre ráadoztuk, de nevezzük inkább úgy, hogy 6-8 órát adott az életünk közé, és nem elvett belőle.
0: Manapság, hogyha egy akármilyen napod van, ugye eszedbe jut, hogy ej, de jó lenne egyet most táncolni. Mert nyilván van ennek a koreografált változata, de hát az ember megtanul mozdulatokat, amiket lehet utána társas táncként is alkalmazni gyakorlatilag.
2: Sőt, ennél tovább is megyek. Az egyértelműen eszembe jut, de nem szoktam itt megállni, és el is kezdek táncolni igazából bárhol, akár az utcán, akár az egyetemen, munkahelyen, otthon. Tehát én nagyon-nagyon szeretek továbbra is táncolni, és annak ellenére, hogy most már aktívan, tánccsoportban 2 éve nem táncolok, azért szinte minden nap egy olyan 10-20 percet csapásolok, népzenét hallgatok, bármihez hasonlót. Természetesen nem olyan szinten, mint ahogy régebb csináltuk, de továbbra is szerves része az életemnek. És nyilván erre az a válasz, hogy miért, az mert nagyon jó és nagyon szeretjük.
0: Te olyan emberként, aki azért elég sokat táncolt ugye iskolásként, mit mondasz a szülőknek, hogy miért éri meg a gyereket akár egy ilyen programra beíratni, nyilván, ha ő is akarja?
2: Szerintem nagyon egyszerű erre a válasz, azért, mert jó. Tehát ha lehető legegyszerűbb perspektívából közelítem meg, mi azért maradtunk ott, mert szerettük. Tehát egy fiatal gyerekre nem lehet egy ilyesmit ráerőltetni, pusztán akkor tud ez szervesen fennmaradni, hogyha ezt szereti. És igazából mi ezt szerettük csinálni. Nyilván, hogyha a mostani fejemmel nézek vissza, akkor tudok magyarázatokat adni arra, hogy ez számunkra miért volt előnyös, és mennyi mindent kaptunk ettől a táncsoportból, de ott akutam mi ebből annyit éreztünk, hogy ezt nagyon jó volt csinálni. Nyilván voltak nehezebb pillanatok, voltak nehéz próbák, voltak hosszú próbák, hosszú táborok, olyan koreográfiák, amelyeket nem feltétlenül szerettünk, de összességében mi azért ragadtunk ott meg, mert volt egy nagyon jó társaság, és rengeteg mindent tanultunk, jó volt ennek a társaságnak, illetve ennek a csapatnak a részese lenni. Tehát igazából én azt tudnám javasolni minden szülőnek, hogy mindenképpen adjanak egy próbát, és onnantól kezdve, hogyha tényleg szeretik a gyerekek, mert megvan a megfelelő közegehez, és megvan a megfelelő infrastruktúra, akkor ez szervesen tovább fog élni. Nem lesz kérdés ebben az egészben.
0: Endre, azt hiszem, együttel a te munkádat is dicsérték, hogyha valamit hozzá szeretnél még fűzni, akkor itt az alkalom.
1: A mai nap a gálán 200 ember fog fellépni, gyerek, fiatal, idősebb, még 70 éves is, szóval 6-7 évestől 70 évesig el, amihez valamilyen szinten közön vagy közünk volt, és egymáshoz. És nem az én munkám vagy más, hanem a közös munkám. Együtt izzadtunk, és együtt csináltunk, és együtt csinálják. És igazán ez minden megér. Ennél több nem is kell. Én azt mondom, hogy tökéletes.
0: Virág Endre, Kis György Máté, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük szépen.
1: Mi is köszönjük szépen.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badoos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badoos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Nem látom a táblát.
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
11: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
3: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
14: ismét lágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Még a beszélgetés előtt Bence mondta, hogy mennyire jó lenne, hogyha ez a hagyományőrzés ez itt nálunk megmaradna egész Erdélyre jellemzően. Én úgy gondolom egyébként, így végignézve a rendezvényeinket, pláne az ilyen hagyományosabb rendezvényeinket, most már a Körtös Kalács Fesztivált is lehet mondani hagyományosnak, azért rendszerint helyet kapnak ezek a programok, aminek nagyon örülünk.
1: Így van, Endre azt is hangsúlyozta azért, hogy Maros megyében, Hargita megyében organikusabb, erősebb a népi hagyomány, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk őrizni, a jövő is szebb lesz.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
8: Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
7: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Pások utca 14.
11: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
12: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap is. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes névsorát Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök, és közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Jóváhagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya műszaki gazdasági mutatóit. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint a 49,75 kilométeres stráda megépítése 9,3 milliárd lejbe kerül, a beruházást részben uniós alapokból, részben az állami költségvetésből finanszírozzák, a kivitelezésre 36 hónapot szabtak meg. Közös fellépésre, őrtüzek meggyújtására szólítja fel a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia napján. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint az idei megemlékezésnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. A felhívás szerint október 25-én Székelyföldön és a Kárpát-medence más részein is fellobbannak az autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. A Székely Nemzeti Tanács az önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket és civil közösségeket is felkéri a megemlékezésre. Benyújtotta ma a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek teljes népsorát Siegfried Moresen, kijelölt miniszterelnök. A PNL-é, az USZÉ és az RMDS által támogatott kabinet programja 372 konkrét intézkedést tartalmaz. Siegfried Moresen többek között a parlamenti képviselők számának csökkentését, az állami vállalatok és az adóhatóság reformját, valamint egy egységes ügyfélablak létrehozását ígéri a lakossági ügyintézéshez. A kijelölt kormányfő szerint nem emelnék az áfát, és amint lehet, visszaállítanák a 19%-os kulcsot. A programban szerepel az Európai Uniós pénzek teljes lehívása, az autópályaépítések felgyorsítása és a védelmi képességek fejlesztése is. Nem csak Romániában és Magyarországon romlik az iskolások teljesítménye, a PISA legfrissebb eredményei szerint globális visszaesés tapasztalható az oktatásban. Ez a korábban oktatási mintának számító országokat sem kíméli. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Finnországban is jelentősen romlottak az eredmények. A felmérés szerint az okok között szerepelhet az okostelefonok túlzott használata, a tanárhiány és az oktatási rendszerek problémái. Mint ismert, a PISA eredmények alapján Romániában a diákok fele nem éri el a minimális kompetencia szintet matematikából és szövegértésből. Szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. A hatóságok szerint elsősorban Romániából és Bulgáriából érkező kiszolgáltatott embereket csábítanak Németországba, ahol fiktív munkaszerződésekkel szociális támogatásokat igényelnek a nevükben. A német kormány javítaná a munkaközvetítők, a szociális és pénzügyi szervek, valamint a rendőrség közötti adatcserét. Az önkormányzatok nagyobb hatáskört kapnának a romos épületek felszámolására, a szabálytalanul foglalkoztató munkaadókat pedig szigorúbban ellenőriznék. A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap, folytatódik tehát az őszies idő, de vasárnap a mainál már több napsütésnek örülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Udvarhelyszéken éjszaka átlag 5 fokig hűl le a levegő, holnap napközben 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Háttérben folyamatosan hangolnak a zenekarok, szerencsére a Dumadubánk azért valamennyire zárt, úgyhogy mi is szóhoz juthatunk. Benneteket arra bátorítunk, hogy gyertek ki a Kürtös Kalács Fesztiválra, találkozzatok. Nagyon jó volt találkozni néhány rádiógaga hallgatóval, elbeszélgetni velük. Igazából én ezért szeretem a kiszállásokat, találkozhatunk veletek.
1: Így van, együtt lenni mindig jó, természetesen, hogyha együtt tudunk lenni, és közben még zenét is tudunk hallgatni, az még jobb. Ebben az órában Clean Bandittel indulunk, jön Mabel és a TikTok.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

óráig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vannak dolgok, amelyeket mielőtt megkóstolnánk, azért jó rákérdezni, hogy meg szabad-e kóstolni. Nem a kürtös kalácsról beszélünk, mielőtt a hallgatók még félreértenék. Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombász Egyesület elnöke, nyugalmazott egyetemi tanár, gombaszakértő, a vendégünk a Domadobában. Ő az, akit nagyon gyakran hívnak az emberek, reméljük, hogy gombákat azonosítson, amelyeket az emberek gyűjtenek az erdőből, mezőből. Jó napot kívánok, köszöntjük itt a Domadoba stúdiójában.
1: Jó napot kívánok, örülök az érdeklődésnek, nem csak engem természetesen, és nagyon örülök neki, hogy van vagy 300 tagtársunk, ezek között van több tucat szakértő is, úgyhogy igénybe is kell venni őket. Még egy vízféle is van, hogy ugye általában azt szokták mondani, hogy ne hagyjuk magunkat nagyon befolyásolni, és az tényleg így is szokott lenni, hogy az jó, de ha gombaszakértőről van szó, akkor kivételt kell tenni.
2: Mert ha nem, mert akkor jön a másik vicc, ugye, hogy minden gombát meg lehet enni egyszer.
1: Tulajdonképpen igen, és az is lehet, hogy többször, lehet, hogy valaki megúszza, de gombamérgezéseket nagyon ajánlatos kerülni azért is, hogy nagyon megkínozzák az embert, tehát szenved az ember. A gyilkos galóca máskülönben nagyon finom, tehát erről is van egy vicc, hogy addig kérdezi az orvos, hogy hát maga már volt itt, és nem tudja, hogy milyen nagy bajok lesznek belőle. És miért csinál ilyet? Olyan finom volt, doktor úr. És tényleg finom, és nem csak finom, de hasznos gomba. Tehát nagyon fontos az, hogy minden gomba jó gomba, csak az ember golomba. Ennek a lényege az, hogy megfelelőképpen kell viszonyulni a természethez, mert annak része a gomba is, meg mi is, és akkor nincsen gond. Mert például a gyilkos galóca az együtt él a fával, mikorizár, gyökérkapcsolt gomba, segítik egymást, amúgy jól is néz ki, és mondom, ráadásul finom is, de hát a melegvérőekre nagyon veszélyes. Hidegvérőek, csigák vígan esznek belőle, és meg is tehetik. Sajnos van ilyen téfit is, hogy
0: ezt akartam mondani, hogy akkor rögtön lőjünk le egy téfitet.
1: Hogy a csiga megrágja, akkor meg lehet enni. Nem. Nem. Nincsen olyan. Egy dolgot azért el lehet mondani, de hát az is inkább vicc, hogy mi hogy lehet jól megkülönböztetni a mérgező gombától az ehetőtől. Hát a mérgező, az a volant gomba, az áll az erdőszélén és veri a földhözak alapját.
2: Körülbelül így.
1: Többi esetében tudni kell egyet mást.
2: Hogyha valaki mondjuk most szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni, és nincs arra lehetősége, hogy olyan szakemberhez forduljon, aki...
1: Igen.
2: Mi az az alapirodalom, amit érdemes beszerezni ahhoz, hogy hát bátrabban szedjünk gombát?
1: Igen. Na most, akkor le kell szögezni az, hogy bármilyen jó könyv legyen, bármilyen jó kép legyen, az nem elég. Tehát a gombászatot illetően a legfontosabb a terepben a gomba ismeret. Tehát azt olyan, hogy szagolni kell, nem véletlenül kérünk mi egy orvos igazolást, mert szoktunk tanfolyamokat is szervezni, tehát ilyen gombászképzőt, hogy a piacon legyen nálunk is gombavizsgálat, de itt Szentgyörgyön van csak, itt is úgy ahogy megoldva, tehát egyesség a piac vállalattal, meg a tanáccsal, mert hogy törvényünk van, hogy gombát lehet árusítani. Csak éppen azok a határozatok, rendeletek nincsenek meg, amelyek lehetővé tennék azt, hogy ez tényleg a gyakorlatban is működjék.
0: Meg is történt a szezon elején a baleset.
1: Sajnos ez nem működik, és minket akkor keresnek leginkább, amikor gond van.
2: Tehát akkor viszont akkor már kiába mondja az ember, hogy ez egy téves szedés volt. Innen fogjuk a beszélgetést folytatni nem sokára.

0: Pepsi-Szent György abban a kivételes helyzetben van, hogy a központi piac CON működik egy gombavizsgálat, ami egyébként nem annyira egyértelmű és magától értetődő, mint ahogyan sokan ezt gondolják, mert hogy nem is általános, nem minden országban van jelen, és most hallottunk egy érdekes információt, de hát megkérem szépen Zsigmond Győző meghívottunkat, hogy mondja el ezt az értékes információt a hallgatóinknak is.
1: Igen. Mindenhol kéne legyen legalábbis nagyobb piacokon gombavizsgálat. Magyarországon volt máskülönben először a világon, az unió államaiban általában ez van, kivéve Francia

0: Magyarországot, ahol a gyógyszerészeket úgy képzik az egyetemen, hogy ismerjék alapfokon legalább a gombákat, és hozzájuk lehet bizalommal fordulni.
1: Ez milyen
0: nálunk, igen. És jó is. Tehát ez is lenne egy módszer, tehát hogy nálunk az orvosin, meg a gyógyszerészetén is többet tanítani a gombákról, többet tanítani a gombamérgezésekről, mert hogy akkor azt is elmondhatom, hogy sajnos nálunk egyelőre az van, hogyha a gombamérgezés van, akkor kimossák ugye az embert rendesen, szonda, stb. És még az is előfordulhat, nem csak a vízbe, hogy nem azért ment valaki, mert a kutya vagy a macska kipróbálta, és közben elütött az autós, nem tudták, és elmentek a kórházba, és ott ugye úgy kezelték, mint mérgezettet, hanem sokféle gombamérgezés van. És a gombamérgezések között különbség van, és különbözőképpen kéne kezelni is ezeket. Ez sajnos nálunk nem működik, ugye, ahogy kellene. Azt szoktam példának mondani, hogy volt egy algyön Szeged mellett egy kollégánk, Hajdú Miska, akihez helikopter szállt le, nem is egyszer, hogyha gond volt Szegeden a kórházba, és sikerült azonosítani, vagy legalább egy darabkát a gombából elvittek hozzá, és akkor ő azonosította, hogy megfelelőképpen kezeljék a beteget. Mert hogy ez is fontos lenne.
2: Ugye az imént elhangzott még az előző megszólalásunk során, hogy a gombamérgezések is különbözőek tudnak lenni. Melyek azok a gombák, amelyek tényleg halálos kimenetű mérgezést okozhatnak? Nyilván ez, azt szokták mondani, hogy nincs méreg, csak dózis, tehát itt már sánt itt a kérdés.
0: Hát több ilyen gombánk van, amúgy a gombák többsége az ehető, illetve ehetetlen az ember számára. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell óvatosnak lenni. Ez az első szabály, amit megtanítunk a tanfolyamosoknak, és a piacon a szakellenőrök, és főleg ezt kell tudják, hogy amiben nem egészen biztosak, tehát a kételj egyáltalán felmerül, akkor nem szabad vele foglalkozni. Tehát csak biztosra szabad menni. És hogy a gyilkos galóca az első számú veszély, ez tény. Gyilkos galóca az sajnos már nyár elejétől most is van, még most is szedtünk, az előbb most gombanapot tartunk itt Szentgyörgyön, holnap is lesz. Ma a sugásfürdő fele volt a túránk, most zajlik, mindjárt igyekszem én is vissza, mutatjuk be a szedett gombákat, és van közöttük gyilkos galóca is. Abból egy kisebb, közepes kalap, elég egy négy tagú családnak, hogy mindenki életét veszítheti. Na most gyilkos galócában lévő mérget tartalmaz több más gomba is. Kisebbek is, kisebb termetűek, úgymond jelentéktelennek tűnők is. És elsősorban a gyilkos galócát kéne nagyon jól ismerni, tankönyvekbe is kéne szerepelnie. Mert nagyon gyakori például a légyüllő galócával való összetévesztése, amelyik ilyen halucinogén anyagot tartalmaz, tehát kábítószer tulajdonképpen, az is akár halálos is lehet nagyobb mennyiségben fogyasztva, de távolról sem olyan mérgező, mint a gyilkos galóca, az a piros-fehér pöttyös, amelyikről ének is szól. Sajnos az ének az jó, a dallam jó, a szövegben is hiba csúszott, mert hogy abba úgy van, hogy szégyel a bálba elmenni, mert bocskor van a lábán, hát ennek nincs bocskor a lábán a légyüllő galócának. A gyilkos galócának igen, az bocskoros gomba, jó nagy lelógó galéria van, ilyen kigyóbőrös a szára, a fehér, a gyönyörű szép fehérek, lemezei, húsa.
1: Ez szép gomba.
0: És nagyon sokféle színe lehet, tehát ez a gond, hogy nem lehet olyan könnyen megoldani, hogy ilyen színű, meg olyan színű, és akkor ez ilyen, meg olyan. Gyilkos galóca az lehet például általában leggyakrabban ilyen olívzöld, olajzöld, de lehet egészen fehéres, lehet sárgás, lehet barnás, amúgy van tiszta fehér változata is, az egy másik fajnak is számít, tehát óvatosnak kell lenni nagyon.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert hogy majdnem minden ehető gombánknak azt tartja a mondás, van egy veszélyes párja.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garázst, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Most először Csíkszeredában.
7: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
8: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
9: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára, és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
12: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
13: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
18: ismét lágerek.

0: vihar a szárnya.
1: A László Kálmán Gombász Egyesület részéről Zsigmond Győzővel beszélgetünk. Gombaszakember az egy fontos funkció, legalábbis egy olyan környezetben, már pedig a miénk ilyen, hogy szívesen fogyasztunk gombákat. Nyilván vannak olyanok, amiket úgy relatív egyszerű azonosítani, egy csiperke, egy őzlábgomba, de ahogy az imént mondta Zsolt is, mindegyiknek van szinte valamiféle mérgező párja. Ezeknél a gombáknál, amiket úgy inkább közismertek, melyek a mérgezők, mire kell odafigyelni?
2: Igen. Hát ez, hogy párja van, ez így nem működik.
1: Hasonmása,
2: tehát többnek van. Inkább ezt kell mondanunk, hogy van közülük olyan, amelyiknek van, és hát a megkülönböztetést illetően, és hogy mennyire téveszteti össze az ember a mérgezőt az ehetővel, azt kell mondanom, hogy mindig attól függ, hogy ki mennyire ismeri a gombát. Mert tapasztalatból tudom azt, hogy sajnos mindent mindennel össze tudnak téveszteni az emberek, hogyha nem tájékozottak. Ez nem olyan terület. Nem is kellene amúgy, mert itt szakosodás van, hát Romániában van varázsló, ez elismert foglalkozás, de gombaszakértő nincsen. Ez egy érdekes helyzet amúgy, mert az Unióban van. És ugye az ősszel például a gyilkos galócát emlegettem, az a legveszélyesebb, tehát mivel lehet összetéveszteni. Hát, ha jól megegyezzük a főbb ismertető jegyeit, akkor mondom, hogy nehéz összetéveszteni, viszont most is szedhettünk például a citromgalócát, az csak enyhén mérgező, és nem olyan, tehát nem, nincsen bocskora például, na most a bocskor is olyan dolog, hogy valaki lehet, hogy nem veszi észre, hogy leszett egy gyilkos galócát, azt hitte például, hogy szedett egy zöld színű galambgombát, mondjuk varas hátut, vagy
3: igen,
2: a zöldes változata a kék hátunak, ez előfordulhat, csak hogy annak nincsen galéria, az egészen más, nincsen bocskora sem más különben. Na de nem mindig elég figyelmes az ember, és akkor a baj megtörténik. Vagy pedig, hogyha egészen kicsike, akkor akár pöfeteggel is összetéveszthető, még nincsen kifejlődve, de hogyha ketté vágjuk, a galóca, az már látszik a körvonalakat, lehet látni a ketté vágott gombában is, mert a pöfeteg az nem olyan, az olyan, mint a saj, tehát egyformán fehér, mikor fiatal, és aztán természetesen sárgul, változtatja a színét, aztán egész por lesz belőle, porzik, és úgy terjedhet. Amúgy az is finom gomba. Na most a mérgező ehető még annyit azért mondjak el, hogy ezt a két kategóriát elég nehéz így. Hát egyáltalán a megkülön, mi az, hogy mérgező, és mi az, hogy ehető. Van olyan ehető gomba, amelyik nyersen mérgező. Tehát itt van például Szentgyörgy háromszéka, borsgomba, ez a piruló galócának mondják, nyersen mérgező. Máskülönben enyhén. De sütés, főzés után finom ehető gomba lesz belőle, nem az egyetlen. Most ősz van, itt van a gyűrűs tuskogomba, például a Gebének mondják, vagy mondják Mihály kogombának is máshol, mert ugye Szent Mihály naptáján kezdődni a szezon, kezdte lenni belőle sok, és az például olyan, hogy 15-20 perc előzetes főzést igényel, el kell dobni a levet, és utána lesz belőle finom, jó ehető gomba. És van olyan, hogy fiatalon kell csak enni, mert hogyha megöregszik, ilyenek a taplófélék szinte mind, mert például most szedtünk sárga gévagombát, de az olyan állapotban volt, hogy nem lehet megenni, vagy mint a fát enni az ember, de fiatalon, finom, ehető, csak azt is például előzetes főzést igényel, hogy a csersav kimenjen belőle.
3: Anélkül, hogy valaki éveket töltsön el azzal, hogy ilyen szinten ismeri, hogy ön beszél ezekről a gombákról, mi az a minimális alap, ami elérhető, mondjuk önök által is ajánlott, hogy az emberek mondjuk felkészüljenek arra, hogy kimenjenek az erdőbe, és mondjuk 3-4 fajta gombát biztonságosan tudjanak szedni?
2: Igen. Hát az, hogy kimenjenek az erdőbe, és szedjenek gombát, és biztonságosan is, erre általában mindenkinek megvan az alapja otthonról, mert azt szoktak a szülők, a nagyszülők megtanítani, bizonyos gombafajok ismerete, vidékenként ez változik máskülönben. Nekem ez a fő szakterületem amúgy a népi gombászat, és a egy ilyen jó alapfok, középfoknak tartom a saját gombaismeretemet is, és nem is törekedtem arra, hogy nem tudom, milyen felsőfokú legyen. Amúgy nem azt jelenti ez, hogy a népi bölcsesség az lebecsülendő, mert ugye például az ajánlatos megszívlelni, hogy amit nem ismerek, az mind bolondgombának kell tekinteni, tehát óvatosnak kell lenni. Tehát lehet menni, ha tudjuk, hogy ismerek 8-10-20 féle gombát, amelyiket biztosan fel tudok ismerni, de tényleg biztosnak kell lenni, semmi gond. De hogyha most kezdek ismerkedni, akkor sincsen semmi gond, csak óvatosnak kell lenni, nem kóstolgatjuk meg anélkül, hogy szakértőnek a véleményét kinek értük volna.
1: Azt hiszem, hogy ez volt a záró gondolat, amit érdemes megszívlelni, hogyha van valahol egy szakértő, valaki, aki jól ismeri, köztudottan jól ismeri, hozzáforduljanak. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Nagyon szívesen.

0: Szállásainkban, mint már mondtam, az is jó, hogy találkozunk veletek, de a másik jó, hogy igazán érdekes történeteket szoktunk mi itt meghallgatni a Duma Dubában, ami a ennél is jobb, hogy veletek is megoszthatjuk mind ezt. Megyünk tovább, még a Rádió Gaga hétvégéből maradt egy teljes óránk, ugyanis délután 6 óráig tart műsor folyamunk. Ez holnap sem lesz másképp, holnap is várunk benneteket, szintén kint leszünk a Kürtös Kanács Fesztiválon Kis Bencével.
1: Így van, jó, hogyha együtt vagyunk, és hogyha idejöztök és nyertek netán valamit nálunk, akkor az annál jobb, hiszen szívesen adjuk a, van nekünk egy Dumaduba sátrunk, amiben egyébként mindenféle jó dolgot lehet nyerni, és a mai nap is úgy nézem, hogy sokan érdeklődtek iránta.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
9: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
10: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek, óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.com.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Folytatódik holnap is az őszies idő, de vasárnap már a mainál több napsütésnek örülhetünk. Legkorábban október közepén indíthatják újra a csernavodai atomerőmű 2 reaktorát, és rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világgyáraiban. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Az elmúlt 25 év egyik legjobb méztermését hozta az idei év a méhészek szerint. Jó volt a repce, az akáca, hárs és a napraforgó méz hozama is. A bőséges termés miatt azonban jelentősen csökkent a nagybani felvásárlási ár. A méhészek szerint a bolti méz ára ettől nem csökken. A piacokon az akác mézet továbbra is 45-50 leért, egyes helyeken pedig akár 60 leért kínálják kilónként. Az árak várhatóan októbertől emelkedhetnek. Legkorábban október közepén indíthatják újra a csernavodai atomerőmű 2 reaktorát a Duna vízhozamának alakulásától függően. Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár szerint a következő 10 napban nem várható olyan vízszint, amely lehetővé tenné a reaktorok biztonságos újraindítását. A vízhozam a következő napokban tovább csökkenhet. Krisztián Busoly szerint szeptemberben semmiképp sem indulhat újra az erőmű. A kieső villamos energiát nagyrészt importból pótolják, emellett a gázerőművek, a nap- és szélerőművek termelése is hozzájárul az ellátáshoz. Akár 1730 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik szabálytalanul használják az elektromos rollert. Július 1-től egy bírságpont értéke 216 lej 25-bani. Az ittas rollerezésért, a piros lámpán való áthajtásért, menet közbeni mobiltelefon használatért, vagy az autópályán való közlekedésért 1297 és 1730 lej közötti büntetés járhat. 865 és 1081 lej közötti bírságot szabhatnak ki utasszállításért, illetve azért is, ha valaki a zebrán nem száll le a rollerről. Elektromos rollert közúton 14 éves kortól lehet vezetni, 16 év alatt pedig kötelező a sisak. Ideiglenesen lezárják holnap délelőtt a forgalmat a Giurgiu-Russzé Barátság hídon egy nemzetközi futóverseny miatt. A Russzé-Giurgiu szabadszellemfutást idén 9. alkalommal rendezik meg. A verseny 11 és 13 óra között zajlik. A két országot összekötő hídon mintegy 450 résztvevő fut majd. A román és a bolgár hatóságok közösen irányítják a határforgalmat, és arra kérik az utazókat, hogy vegyék figyelembe az időszakos korlátozást, illetve kövessék a rendőrök utasításait. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világjáraiban, a legtöbb Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban. A Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint 2025-ben a működő ipari robotok száma 9%-kal nőtt. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, 11%-kal többet, mint 2024-ben. Kínában 354 ezer új robotot telepítettek, ami a globális telepítés 59%-a. A maihoz hasonló időben lesz részünk holnap, folytatódik tehát az őszies idő, de vasárnap a mainál már több napsütésnek örülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Udvarhelyszéken éjszaka átlag 5 fokig hűl le a levegő, holnap napközben 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
1: Van még egy óránk, amit ki is szeretnénk használni. Az a helyzet, hogy a hétvége ilyenkor talán túl hamar elröppen, de azt is hozzá kell tenni, hogy Bíszabó Zsolt és Kis Bence még egy óráig veletek vagyunk, és lesz olyan beszélgetésünk, ami szerintem izgalmas.
0: Így van, egy kinyújtott vagányvágány, vagy egy megduplázott rádiogaga hétvége, ahogyan csak szeretnétek. Itt vagyunk holnap is egyébként, úgyhogy mondjuk azoknak, akik ma nem értek ki, vagy nem érnek még a következő egy órában ki ide a Domadubához, várunk benneteket. Addig is ezt az utolsó órát Kygóval fogjuk megkezdeni, jön a Save My Love.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga vele.

0: Meg vagyok győződve, sokan már arra kíváncsiak, hogy hányszor mondjuk ki a körítős kalács szót, majd a nap
1: 317-nél tartunk
0: a számoló szemben. Nem áruljuk el, holnap este fogjuk elárulni ezt nektek. De meg vagyok győződve, vannak olyanok is, akik kíváncsiak, hogy vajon még mit tudunk kérdezni a körítős kalács készítőktől. Most egészen a medvéktől jön a körítős kalács, Osdoláról, mert hogy Kovács Vera a vendégünk itt a Duma Dubában. Szia Vera!
1: Szia, Isten hozott!
2: Sziasztok!
0: Miért volt téged ilyen nehéz meggyőzni, hogy ide gyere hozzánk be a Duma Dubába, gyere meséld el?
2: Jaj, hát nektek ez olyan könnyen megy, de nekünk a kürtős kalács sütés megy annyira könnyen, mint nektek a bazdmeg.
1: Nem, hidd el, nekünk a kürtős kalács sütés sokkal nehezebben menne, tehát Zsolt képes egy ilyen mikrofonnyi, nem túl nagy a mikrofon a hallgatóknak, azért az mondjuk biztos. El kürtős kalácsot is összebarmolni. Vera, hány éve sütsz te kürtős kalácsot? Mikor, emlékszel a legelső alkalomra, amikor nekiálltál kürtős sütni?
2: Igen, emlékszem, az úgy történt, hogy egész kiskoromban nagymamám téglát tett a lábam alá, úgyhogy nekem ott kellett segítenem a családi kürtős kalács sütésbe, úgyhogy ha azt veszem, hogy mikor sütöttem, akkor egész kiskoromban.
0: Már valakitől megkérdeztem, itt adom a dobában ezzel, akkor megkérdezem tőled is, mert nagyon érdekel ez. Még mindig készítünk mi is ilyen házi kürtőst, ilyen kisebbet, ilyen tenyeremnyit, de annak teljesen más az íze, mint annak a kürtős kalácsnak, amit ti is például készítetek. Ennek mi az oka elsősorban?
1: Nem
0: a
1: tudjuk
0: méret?
1: Az övéből, most nem ettünk.
0: De a méret miatt más ez a dolog. Tudjuk, hogy méret a minden, de hogy ugyanúgy a...
2: Ugye, Isten, igazából én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a recept. Tehát, hogy minden családnak, minden, tehát, hogy már, hogy te a család itt kérdeztél, hogy
0: nyilván,
2: otthon
0: sütettek.
2: Mindenkinek más az ízvilága, én azt gondolom, hogy ez is hordozza. Nekünk pedig lenne... Én beleszülettem, úgymond, egy ízvilágba, úgyhogy azt én nekem csak tovább kellett vinnem. Tehát, hogy
0: és mai napig azt csinálod?
2: Mai napig igen, egy icipicit módosítottunk mi is, ugye a missza ízünk szerint, de igen, azt.
1: De igaziból a kürtős kalács az valahogy úgy van a fejedben, hogyha most nagymamád megkóstolná, akkor ne tudja azt mondani, hogy ez mi?
2: Abszolút.
0: Verecska, van, mi az, amit itt csináltok?
2: Van azért nekem egy ilyen, az biztos, ha meglátná, hogy mi minden munkászközünk gépesítve van, biztos megmondaná, hogy azért a citromot csavarjuk kézzel.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni. Igen. Nekem veszőparipám, de tényleg, tehát hogyha a citromot érzem benne, akkor én nagyon boldog vagyok. Ha nem érzem a citromot a kürtös kalácsban, akkor én úgy érzem, hogy az... De valószínűleg ugyanaz van, hogy nekem is a fejemben megvan, hogy milyen kell legyen.
0: Látod, én érdekes, hogy mindenkinek megvan a helye, nekem a só. Nekem, én a sóval vagyok így. Tehát, hogy a sótlan a tészta, én köpöm ki.
1: Borzalom.
2: Igen, azért van az, hogy nehezebb eltalálni, ugye, hogy mindenkinek a szájízét, de a visszajelzéseik alapján mindenképpen mi legalábbis nekünk a vásárlók a magja az egész történetünknek, hiszen mi családi vállalkozásként működünk, úgyhogy az ízvilágot úgy tűnik, hogy eltaláltuk.
1: De figyelj, és azt mondd el, hogy nagyjából egy évben hány helyszínen fordultok meg? Hiszen vannak, akik tényleg csak a Kürtős Kalács Fesztiválra jönnek le Sepsiszentgyörgyre, vannak, akik azért folyamatosan vásároznak.
2: Hát úgy, én úgy hónapokra le tudom osztani, hogy olyan 2-3 hétvégen, tehát egy hónapban tehát az első 3 hétvégét az általában kürtős kalácsozzuk.
0: Wow.
2: Ez azért nehéz nekünk, hiszen nem ez a fő szakmánk, ezt azért csináljuk már, hogy ez nekünk több mindegy munka, mert szeretjük, de nekünk van még.
0: Tehát, hogy hétvégén vásárokban jártok, és hétfőn kezditek a munkát elő, azt a mindenre.
1: Igen, a minden munkát tagja. Abba hagyjuk, megyünk kürtős kalácsozni, mert a szórakozás.
2: Azt imádjuk.
1: Napi 20 órában, ugye?
2: Igen.
1: Rendben.
0: 40 fokban még sütjük a kürtőt.
1: Székely asszony az azt szeret, hogyha kint 40 fok van, álljon a parázs mellett, mert innen folytatjuk.

0: a különbség Vera is köztünk, hogy Vera bennünket szokott hallgatni, ez neki könnyű. Mi megkóstolnánk nem Verát, hanem a kürtös kalácsát, ez most nem jött össze.
1: De pótoljuk. Megvan az ígéret. Én azt mondom nektek is, hogy kóstoljátok meg. Eleve érdemes lenne tényleg mindegy kürtös kalácsból, egyszer majd biztos lesz egy ilyen tasting menő, hogy mindegyiket össze lehessen hasonlítani, hogy az ember a finomságokat érzékelje.
0: Hát a végén, hogyha végigkóstolod az egészet, a kollégát itt láttam, a másik kollégát végigment mikrofonnal, hogy a végén már nehéz volt a beszélni, hogy mondjam.
1: Van, aki megrészegül a kürtöstől. Vera, te, aki ezzel foglalkozol, milyen gyakran fogyasztasz kürtöst? Én mindig arra gondolok, hogy egy idő után már úgy nem hiányzik.
2: Igen, ezt ti is, és még nagyon sokan megkérdezik, hogy biztos, hogy ti már nem esztek kürtös kalácsot. De mindig mondjuk, hogy ugye lesz egy, amelyik nem sikerül. Az azt jelenti, hogy az nekünk, az a miénk lesz, úgyhogy mindig eszünk minden alkalommal.
0: Mi nem kapunk sose olyat, ami nem sikerül. Akkor már megkóstolnám baj egyszer. Mindig ilyen szépeket adnak.
1: Én a tegnap nekem kaptam egyet, nem akarták ideadni, mondom, hogy de azt adják ide.
0: Vera, ti miben hisztek, a hagyományosban, vagy azért szeretitek követni a trendeket, vagy éppen alakítani a trendeket, és ti magatok találtok ki új kalácsokat, új ízesítéseket. Tudom, hogy ha 6 kürtösöd van, akkor a 7-et biztos kérik majd, és

0: kell, és készülsz mondjuk egy almás, fahéjas, kürtős kalácsa, azt azért hagyjuk meg, hogy ennél őszibb ízvilág kevés van. Tehát ez nem feltétlen.
1: Még lehet a sütőtök, ami így még láttam, hogy bejöhet a képbe, de ez a nagy, tehát hónapos retket nem kínálhatsz ősszel, mert nem fog működni. Ha nagyon őszinte vagy, akkor szerinted mi az, amitől a kürtős kalács igazi? Mi az, ami azt mondod, hogy ha az nincs benne, akkor nekem ne is hozzák?
0: Nem mondja.
2: Nem tudom ezt elmondani, hát hogy mondjam el? Tehát az, ami belejár, az nélkül, tehát amit mi beleteszünk, annélkül a miénk, én nem tud olyan lenni.
0: De csak van valami, egy valami, ami nélkül tényleg nem tud elképzelni.
2: Minden kell bele. Tehát nincs olyan, hogy valami elfogy, kimegy a többi kalácsunk annélkül, nem, akkor szaladunk az üzletbe.
1: Egyébként, hogyha ugye mondtad, hogyha nagymamád látna, hogy gépesítve dolgoztok, én nem hiszem, hogy a sátántól való a gépesítés, sőt, megkönnyíti a dolgot, ha megfelelő gépek vannak, azért az se egyszerű.
0: A csuklódot úgy megnézném, mondjuk.
1: Mennyi ideig keltetitek például, keresztitek a kürtős kalácsot? Kíváncsi vagyok, hogy nálatok mennyit kell.
2: Anyás tisztánk az egy olyan órát, tehát az a minimum, és plusz mi keresztjük a sütőn is. Tehát amikor nekünk kimegy a kalács, mert ugye egyetlen egy dolgot csinálunk kézzel, az a kézi csavarás. Az a kézi csavarásunk, ugye kinyomjuk a levegőt a tésztából, úgyhogy mi, amikor feltesszük, akkor mi keresztjük a sütőn is.
0: Nagymamám is meg szokta pofozni, hogy jó, rendesen. Az, aki nyomjuk a levegőt,
2: igen,
0: gondolom
2: igen,
0: én.
2: De igen, arra mondom.
0: Nem mondod, hogy már a felcsavarásra is van gép?
2: Igen, de lehet.
1: Azt ki azért
2: igen.
1: Kézzel.
2: Azt ott mi igen, tehát hogy én, nekem az igazi kürtös kalács az, amit bocsáss kézzel meg, csavarunk.
1: Annyit kell még megkérdezzek, mert itt egy picit az időnk megint fogytán van, hogy amikor otthon, mit tudom én, húsvétra karál, valamikor, amikor nekiállsz, kézzel gyúrod, vagy akkor is géppel?
2: Akkor is géppel.
1: Ezt akartam hallani, mert így az igazi. Megállunk, azonnal jövünk vissza.

0: Még mindig Kovács Vera, az Ozsdalai Kürtőstől a vendégünk, és én azért kíváncsi vagyok, hogy volt olyan, ami ment a kukába, egy ilyen próbálkozás, kísérlet, hogy gyertek, próbáljuk ezt meg, és nagyon rossz lett.
1: Igen, volt.
0: És elmondod, hogy milyen volt az?
1: Az olyan volt, hogy amikor már felcsavartuk, már akkor láttuk, hogy gondolom vele, de megnéztük, hogy hogy fog viselkedni a parázson. Úgyhogy alapjáraton tiszta már adta magát, amikor csavartuk fel, de kíváncsiak voltunk, hogy a parázson mi történik, de igen.
0: Úgy de úgy értem, hogy olyan ízesítés, ami nem működött.
1: Az ízzel soha nem volt problémánk.
0: Aha, és abban gondolkodtatok, hogy magát a tésztát ízesítsétek? Ezt még soha senkitől nem kérdeztem meg, de kíváncsi vagyok, hogy ez működne.
2: Ízesítik, de...
1: Igen, ízesítjük, de van, ami a receptünkhöz hozzátartozik ízesítés,
0: igen,
1: de
0: igen,
1: azon de... nem szeretnénk változtatni.
2: Az alaprecept az kőbe van vésve, és úgy marad, mint a kőtáblák, jól van?
0: Ez így korrekt amúgy, korrekt. Csak hogy nem tudom, én most gondolkodom, tudod, hogy mindenki fél akarja találni a spanyol viaszt, és nem tudom, maradok a Dubaj csokisnál, de hogy...
2: Azt nem hallottam ma még, és tényleg sok embert kérdeztünk meg, olyant, aki azt mondta, hogy az alapreceptet változtat. Valahogy az embereknek 90%-ában az első és a legelső helyen a sima cukros kürtös kalács van. Így vagy ezzel te is?
1: Én is így vagyok, de nagyon, de nagyon szeretjük mi. Pakel volnanum az olmásfahéjas, nekünk az a kedvencünk.
0: Még a mi kedvencünk is lehet, én a diósal vagyok már vagy 15 éve, azt hiszem, tehát én azt hiszem, kb. Akkor kóstoltam először diósat. Nekem, bár én hagyományos kürtőshívő vagyok, a fagyi kürtős is bejött őszintén, nagyon-nagyon kevesen vannak így, de amúgy én a tészta ízesítésnél arra gondoltam, hogy rendes cukros kürtös kalács, de a tésztája eperes, tegyük fel, ezt nem tudom. Ezt tudod képzelni?
1: Meg vagyok győződve, hogy nem lehet rossz, hogyha belecsavarodik, de az van a tapasztalataink szerint, hogy amikor szénre kerül azért a kürtös kalács tészta, azért, ami úgy nem
0: odavaló,
1: azt úgy löki ki magából, amikor érintkezik a szénnel. Ugye picit a cukor is olyan szemtésába, akkor az úgy kijön ez a pici darabka is.
2: Milyen furcsa, hogy mindig azt hittem, hogy a cukor az tulajdonképp, valószínűleg, hogy úgy kerülhetett be az én fejembe a receptbe, amikor az első, aki rátette, hogy egy kicsit védje meg a tésztát attól, hogy ne égjen oda, mert valahogy egy védelmet biztosít a sülő kalácsnak.
0: De...
1: Igen, nyilván, hogy anélkül ugye hát nem is lenne karamellizált, nem lenne ropogós, nem lenne aranybarna, annyi minden jótékony része van a cukornak.
2: Még egy villám kérdésem van, utána esküszöm, hagyom Zsoltot, hogy érvényesüljön. Van, aki vastag kürtös kalács tésztát szeret, van, aki vékonyat. Te melyikben hiszel?
1: Csak is a vastag.
0: Hallgass oda. De nekem az derült ki ebből a beszélgetésből, hogy a kürtös kalács a legszékelyebb kaja, kérlek, abba akármilyen idegen dolgot raksz, kiveti magából. Ennél székelyebb kajáról én még nem hallottam, ma ezt is megtudhattuk. Vera, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ide fáradtál. Ma alig várjuk, kipróbáljuk ezt az almás fahéjas kürtös kalácsot vastag tésztával. Úgyhogy nektek jó vásárt kívánok.
1: Én köszönöm a meghívást.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
4: Gyere!
3: Reklám.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Get adunk. Magyar Mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Fások utca 14.
6: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Most először Csíkszeredában.
10: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
11: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
12: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
13: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
14: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
15: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
3: Társadalmi célú hirdetés.
16: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
17: ismét lágerek,

0: Eddig tartott ma a Rádió Gaga hétvége Kisbencével, Bészabó Zsolttal, párosan itt a Kürtös Kalács Fesztiválról, de amint már többször is említettük, holnap is itt leszünk kint, picit kiegészülve a stúdióból, akkor majd Nagy Endre lesz a társunk a stúdióból, mi pedig továbbra is kint maradunk a Kürtös Kalács Fesztiválon, hozunk nektek mindenféle finomságot ide be az éterbe, akik gondolja, az ki is próbálhatja, találkozhat velünk, a mai figyelmet meg nagyon köszönjük.
1: Így van, ezek után már tényleg csak annyit tudunk mondani, hogy nagyon jó, hogy együtt voltatok velünk. Holnap újra várunk, sziasztok!
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
7: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
13: Slágerek és új zenék.
2: Ez a Rádió Gaga.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Reklám.
1: Tancsod már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is.
2: És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
8: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
10: Rádió.

0: olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
0: Reklám.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
5: 0786 498 098.
4: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készül. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Mi csináljunk a lány búcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor baggytours.ro.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
12: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a radiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Kukac.hungarika.ro oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

fékezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.